A Svéd Rádió énekkarának hangversenye következik, amelyen kortárs kórusművek és a 15-16. Század alkotásai keveredtek. Vezényelt Marcus Creed. Elliot Carter 2012-ig élt kórusművének címe Zenészek birkóznak mindenhol. Az amerikai szerző a 20. század egyik legjelentősebb modernistája volt, tanulmányait a Harvardon végezte, majd Párizsban Nadia Boulanger növendéke lett. A zenéjére jellemző a rendkívül összetett ritmika és a független szólamok éles karakterkülönbsége. Műve után Lassus, majd Palestina kórusműveit halljuk.

Elliot Carter, Orladus Lassus, illetve Palestrina kórus műveit énekelte a Dán Rádió énekkara. Carter egyébként 100 éves kora fölött is meglepően friss és energikus műveket komponált, New Yorkban halt meg. A következő blokkban Rona Clark, Jacobus Gallus Carniolus és Ferdinando di Lasso kórusműveit halljuk.

Rona Clark, Jakobus Gallus Carniolus és Ferdinando di Lasso kórus művét énekelte a Dán Rádió énekkara. Rona Clark 1985-ben született, nagyon sok elektroakusztikus darabot is komponált. A következő blogban Lars Johann Verle Orpheus című kórus műve szól, majd Gabriel Jackson zenéje.

A 2001-ig élt Lars Johann Verle, illetve az 1962-ben született Gabriel Jackson kórus műveit hallottuk. Most Benjamin Britten zeneműve következik, Himnusz Szent Cecíliához. Énekes szólistákat hallunk, valamint a Dán Rádió énekkarát, vezényel Markus Kreid.

Himnusz Szent Ceciliához. Benjamin Britten kórusművét a Dán Rádió énekkara, illetve énekes szólisták adták elő, vezényelt Marcus Creed. Gondolom ráadásnak hangzott el Orlandus Lassus egyik kis motettája a Dán Rádió énekkarának tolmácsolásában.

Lassus motettáját hallottuk. Ő egy évig a lateráni San Giovanni templom karnagya volt, ahol később Palesztina is szolgált, aztán visszatért szülőföldjére és Antwerpenben telepedett le. Friedrich Kuhlau zenéje következik, bevezetés és változatok Weber Euryanthe című operájához.

Bevezetés és változatok az Euriante című operához. Friedrich Kuglau zenéjét hallottuk a Nanashi duó előadásában. Ennek a zeneszerzőnek a nevével a zenét tanuló gyerekek találkoznak leginkább, hiszen kisebb szonátái maradtak csak fenn. Most hallgassuk meg Carl Nielsen harmadik szimfóniáját.

Nielsen harmadik szimfóniája hangzott el, a Szimfónia Espansiva. Jane Berglund és Johannes Weise, valamint a Stavangeri Szimfonikus Zenekar előadásában vezényelt Niklas Willén. Nielsen 6 szimfóniát írt, és nagyon különleges címeket, neveket adott ezeknek a daraboknak. Johann Peter Emilius Hartmann zenéje következik.

mint virágzó rózsakert. Johann Peter Emilius Hartmann kórus művét a Fajonien Kamara kórus adta elő, Elis Grenung vezényelt. Hartmann lengyel születésű volt, de Dániában élt, és nagyon sok daljáték fűződik a nevéhez, sajnos erről a 18. századi komponistáról nem igen beszélnek a lexikonok. 4 óra van.

Bach 1005-ös jegyzékszámú C-dur szóló szonátája következik Wildefranc Bjerke előadásában. Csak a legkivételesebb remek művek juthatnak arra sorsra, hogy a saját koruk után több száz évvel is ugyanazt a megrendítő hatást tegyék a hallgatókra, mint keletkezésük idején. Michelangelo szobrai, Shakespeare drámái vagy Bach zenéje biztos, hogy ma is elérik azt a hatást, amit koruk emberére tettek. Bachról tudjuk, hogy mindent képes volt befogadni, palesztrinát épp úgy, mint a francia zenét, tehát képes volt à la Couperin stílusban is komponálni. Halljuk a C-dur szóló szonátát.

Bach C-dur szóló szonátáját Wilde Frank Bjerke játszotta. A Hamon szonáta Liszt Ferenc legnagyobb és leghíresebb zongora darabja, közel fél órás terjedelmű zene komoly filozófiai mondanivalót hordoz, egy kicsit olyan, mint Goethe Faustja vagy Madárstól az ember tragédiája. Beáci Cserána zongorázik.

Liszt Hámor szonátáját Beáti Cserána tolmácsolásában hallottuk. Faust, Margit, Mephisto és az ember minden gyötrődése, reménye, kétkedése megtalálható a műben. Ahogy mondták, pontból lettünk és ponttá leszünk, lehetne ez is a mottója. Kodály Zoltán remek muzsikája következik.

Kodály Zoltán Hári János szüttyéből hangzott el a bécsi harangjáték és a császár bevonulása. A torontói szimfonikus zenekar játszott, vezényelt Andrew Davis. A Hári daljátékot 1926-ban mutatta be a Budapesti Operaház. Sigismondo Dindia madrigája következik a Notturnóban.

Sigismondo d'India madrigáját a Concert of Music adta elő. Ez a szerző bebarangolta a hazáját, műveinek kutatása mind a mai napig nem zárult le, mert talán a kéziratokat tőle. Firenzében, Parmában, Piacenzában élt és dolgozott. Antoni Hachevski D-dur szimfóniája következik.

Antoni Hacsevszky D-dur szimfóniáját adta elő a Lengyel Rádió zenekar. Erről a zeneszerzőről nem nagyon lehet tudni. Valamikor a 18. század végén, 19. század elején élhetett, még ez sem biztos. Brahms 3 dala következik most a Notturnóban.

Brahms három dalát Sol Gabetta és Bertrand Chamayou játszotta. A cselló művész nemzetközi szenzációt keltett, amikor Valeri Gergiev vezényletével bemutatkozott a pódiumon, de hát mindkét művész nagyon híres. Most Händeltől következik a G-moll szonáta.

Handel G-moll trió szonátáját a Musica Alta Ripa adta elő. Csajkovszki érzékeny lelkét hamar megragadta minden mese. Éppen ezért a balettjeinek a témájához és meséket választott. A Diótörő szvitet hallgatjuk meg, illetve ebből részleteket játszik Kotaro Fukuma.

Részleteket hallottunk Csajkovszki Diótörő szvittjéből, Kotaro Fukuma zongorázott. Bernard Henrik Krussel zenéjével zárjuk a notturnót, bevezetést hallunk, illetve változatokat egy svéd bordarra. Köszönöm, hogy velünk tartottak. Búcsúzom a hangmérnök Szabó Péter és a szerkesztő Katona Márta nevében is. Németh Attilát hallották.

0: A Nocturnum műsorát a mediaclick.hu oldalon újra meghallgathatják.
1: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette.
2: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. Hat óra. Híreink következnek.
3: Hatékonyabb lett a gyermekvédelmi törvény, jelentette ki a kormányfő. Londonban tárgyal ma az ukrán elnök, folytatódik a napos, gomoly felhős idő. Jó reggelt kívánok a szerkesztő Jávor Miklós nevében is, a mikrofonnál Vörös Domonkos. Magyarországra látogat október 23-án Emmanuel Macron, francia elnök és több uniós vezető is. Erről beszélt a Partizánnak adott interjújában a miniszterelnök. Magyar Péter hangsúlyozta, az 1956-os forradalom 70. évfordulóját már egy szabad, demokratikus légkörben ünnepelheti az ország. A kormányfő beszámolt arról is, a mostani módosításokkal megerősítették a gyermekvédelmi törvényt, hatékonyabbá vált például az online zaklatások elleni fellépés, de a Szociális és Családügyi Minisztérium már dolgozik egy korszerűbb és komplexebb csomag kidolgozásán is. Londonban tárgyal ma az ukrán elnök, Volodymyr Zelenszkij és a brit kormányfő találkozóján várhatóan megegyezés születik arról, hogy Nagy-Britannia csaknem 20 milliárd fontnak megfelelő értékben szállít légvédelmi eszközöket Ukrajnának. A Downing Street közölte, a cél, hogy a fegyverek csaknem negyede, míg a télbeállta előtt a kelet-európai országba érkezzen. A brit kormányfő a találkozó előtt hangsúlyozta, fontos, hogy Moszkva az amerikai elnök kérésének megfelelően befejezze az ukrán energetikai hálózat elleni támadásokat. Ezért a nyugati szövetségeseknek fokozniuk kell az Oroszországgal szembeni szankciókat. Sikeres volt 14. Leó pápa műtétje. A katolikus egyház fő tüdejéről egy korai stádiumú csomót távolítottak el a római Gemelli klinikán. A pápa várhatóan egy hétig lábadozik majd, közölte a Szentszék. A 71 éves 14. Leó azért döntött az azonnali műtét mellett, hogy ne kelljen elhalasztania novemberi dél-amerikai látogatását. Folytatódott tegnap a francia diákok országos tiltakozó akciója. A közoktatás alulfinanszírozottsága miatt harmadik hete tüntető fiatalok több helyen is összecsaptak a rendfenntartókkal. Csaknem 1000 embert tartóztattak le, túlnyomó többségük kiskorú. A diákszervezetek szerint csaknem 500 000 vettek részt a tüntetéseken. A rendőrség 161 000-re becsülte a számukat. Itthon mai félkor lezárul a vagyonadóról és a kata megújításáról szóló törvénytervezetek társadalmi egyeztetése. Az elmúlt időszakban több szakmai szervezet is közzétette véleményét a várható intézkedésekről. Az Ipartestületek Országos Szövetsége és a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara üdvözölte az új kata koncepciót. A Vállalkozók Országos Szövetsége szerint azonban több korlátozó rendelkezés is módosításra szorul. A BOSZ közölte azt is, nem támogatja a vagyonadó bevezetését, mert az jelenlegi formájában hátráltatja a magyar KKV-szektor fejlődését. Holnap kezdődik a Szemrevaló Filmfesztivál. A Szemlén a német nyelvterület legfrissebb alkotásaiból láthatnak válogatást a nézők, eredeti nyelven magyar felirattal. A nyitó film az Űr a szívemben című film lesz, amit a budapesti Toldi moziban lehet megtekinteni. Folytatódik a változóan napos, gomoly felhős idő. Délkeleten több órás napsütésre számíthatunk. Kisebb eső csak az északi és a nyugati ország részben fordulhat elő. Helyenként megélénkül a szél. A hőmérséklet napközben 13-19, késő este 4 és 13 fok között alakul.
2: Híreket hallottak. Műsorajánló. A Mesterek órája mai adásában Karl Richter csembalózik, orgonál és vezényel. A 100 éve született német művész repertoárja igen változatos volt, mégis leginkább Bach és Händel interpretációiról emlékezünk rá. Karl Richter a Mesterek órájában. Ma 18 órakor. A Bartók Rádióban. Újra műsorra tűzi bemutatásának 100. évfordulóján a Magyar Állami Operaház Kodály Zoltán Hári János című daljátékát.
4: Megpróbáltunk egy olyan világot színpadra álmodni, ami kicsit Monty Pythonos, van benne mai humor, van benne mai tempó, dinamika, ritmus. A történetet úgy próbáltuk elmesélni, hogy az egy mai fiatal számára érdekes lehet.
2: Összhang. A zenei élet aktualitásai ma 19 órakor a Bartók Rádióban.
5: Harmadik Szakcsi Rádió Jazz Fesztivál a Magyar Jazz Rádiójában. A jazz két ikonja, az idén 100 éve született Miles Davis és John Coltrane emlékét idézte meg augusztusban Salföldön a harmadik Szakcsi Rádió Jazz Fesztivál, melynek fő koncertjeit most a Szakcsi Rádióban is műsorra tűzzük. Október 16-án pénteken 20 órától a Modern Art Orchestra koncertjét hallgathatják meg, melyen Miles Davis legendás albumát, a Birth of the Cool című lemezt keltik életre. Október 17-én szombaton 20 órától a jazz történet legkiemelkedőbb szaxofonművésze előtt tiszteleg a Coltrane Legacy formáció. Október 18-án vasárnap 20 órától a kiváló amerikai szaxofonművész Andy Middleton és az Olá Kálmán Quartet koncertjét tűzzük műsorra. Éljük át újra a Salföldi Jazz Fesztivál koncertjeit október 16-án, 17-én és 18-án este 8 órától a Szakcsi Rádióban.
2: Műsorajánlót hallottak. Muzsikáló reggel a Bartók Rádióban.
6: Köszöntöm a kedves rádióhallgatókat, jó reggelt kívánok, közvetlen munkatársaim Csík Gabriella, zenei szerkesztő és Padi Géza hangmérnök nevében is, Fellegi Lénárd a mikrofonnál. 7 perccel járunk, 6 óra után Ludwig van Beethoven szimfónia tétellel indítjuk a mai összeállításunkat. A 8. szimfóniának nincsen kifejezetten lassú tétele, a 2. tételt a Ferbiek Fesztivál kamarazenekarával idézzük.

Ludwig van Beethoven 8. szimfóniájának második tételét hallottuk, Takács Nagy Gábor vezényelte a Fairway Fesztivál kamarazenekarát. Érdekességképpen jegyzem meg, hogy a 7. és a 8. szimfóniát egy koncerten mutatták be. Nagyon fiatalon írta Dohnányi Ernő B-dur vonós szextetjét, mindössze 15-16 éves volt, de rá pár évre átdolgozta, többször is hozzányúlt a műhöz, aminek most az első tételét a Budapest szextettel idézzük.

Toknányi Ernő B-dur vonó szextetjének első tételét a Budapest Szextet előadásában sugároztuk. 7 perc múlva lesz 6:30. Antonio Rosetti most a zeneköltő, akinek a D-dur notturnójának második tételét hallgatjuk. Szevcsik Zsolt, a Budapesti Fesztivál zenekar hangversenymestere.

Antonio Rosetti D-dur notturnóját hallottuk a Budapesti Fesztivál zenekarral, Szevcsik Zsolt hangversenymester vezetésével. Juan Ambrosio Dalzáról, a következő zenemű komponistájáról viszonylag keveset tudunk. Milánóiként emlegetik, de azt sem tisztázott, hogy ott született, vagy csak ott alkotott, de a kettő nem zárja ki egymást. A lant volt a hangszere, elég sok rövid műve maradt fenn, halljunk egyet ezek közül a Pifaro Reneszánsz együttessel.

0: Juan Ambrosio Dalza Calata la Spagnola című kompozícióját hallottuk a Pifaro Reneszánsz együttessel. 7:30.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: Első nemzetközi sikereit Antonin Dvorák a szláv táncoknak köszönhette. Az elsőt halljuk ebből az örökségből, az Európa Kamara Zenekart Nikolaus Szárnokot vezényli.

Dvorák saját témákat írt szláv táncok, ritmusok felhasználásával, tehát nem egy meglévő darabot vett alapul, hanem csak mint egy ötlet szolgáltak a hazájában fellelhető témák. Az Opus 72-es numero 1-es szláv tánc hangzott el, az Európa Kamara zenekart Nikolaus Harnoncourt vezényelte, egyébként a zongora darabokkal egy időben megkomponálta rögtön a zenekari változatokat is rendszerint. Johann Sebastian Bach 1064-es BWV számú három zongorára írt C-dur versenyművéből következzék az első tétel. Kocsis Zoltán, Siff András és Falvai Sándor játssza a szólót, a Liszt-Ferenc zeneművészeti főiskola zenekarát Simon Albert vezényli.

Johann Sebastian Bach 1064-es BWV számú három zongorára írt C-dur versenyművének első tételét hallottuk Kocsis Zoltán, Siff András és Falvai Sándor szólójával, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola zenekarát Simon Albert vezényelte. 3 perc múlva lesz 6:45, Gioachino Rossini G-dur szonátájának második tételével folytatjuk műsorunkat, a Liszt Ferenc Kamara Zenekar hangversenymestere Rolla János.

A Liszt Ferenc Kamara zenekar muzsikusainak előadásával Rolla János hangversenymester vezetésével hallottuk Gioachino Rossini G-dur szonátájának második tételét. Élénk tétel következik most, is kamara muzsika, Max Reger a szerző, a G-dur szerenádból az első tételt Varga Fruzsina fuvolán, Fenyvesi Andrea hegedűn, Fehérvári János brácsán szólaltatja meg.

Max Reger G-dur szerenádjának első tételét hallottuk, Varga Fruzsina fuvolán, Fenyvesi Andrea hegedűn, Fehérvári János brácsán játszott. Népzenéből merített ihletet Leos Janácsek, amikor a lachtáncokat komponálta, egy 6 darabból álló sorozatról van szó, a címen is módosított a szerző, de a hangszerösszeállításon és a sorrendet is megváltoztatta a premiért követőleg. Most az első régi tánc szól a lachtáncokból, a londoni filharmonikus zenekart François Houbregs vezényli.

0: Leos Janácsek volt a szerző a Lachtáncokból, az elsőt hallottuk, a régi táncot, a londoni filharmonikus zenekart François Hoybrecht vezényelte. 7 óra.
1: Híreink következnek.
2: A közmédiát érintő szervezeti változásokról is tárgyal ma az országgyűlés. Hazánkba látogat október 23-án a francia elnök, marad a változóan napos, felhős idő. Jó reggelt kívánok! A szerkesztő Bánáti Bence nevében is, a mikrofonnál Vörös Domonkos. A Magyar Nemzeti Bank tavalyi beszámolójáról tárgyal ma az országgyűlés. Varga Mihály jegybankelnök beadványa szerint a múlt évi szigorú monetáris politika hozzájárult a pénzügyi stabilitáshoz, az inflációs várakozások pedig a jegybanki céllal összhangban alakultak. Az ülésen a képviselők megvitatják a közmédiát érintő szervezeti változásokat is. Szó lesz a Magyar Rádió és Televízió Nonprofit ZRT, valamint a Magyar Távirati Iroda Nonprofit ZRT létrehozásáról és alapító okiratának elfogadásáról szóló javaslatokról. Mai félkor lezárul a vagyonadóról és a kata megújításáról szóló törvénytervezetek társadalmi egyeztetése. Az elmúlt időszakban több szakmai szervezet is közzétette véleményét a várható intézkedésekről. Az Ipartestületek Országos Szövetsége és a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara üdvözölte az új kata koncepciót. A Vállalkozók Országos Szövetsége szerint azonban több korlátozó rendelkezést is módosítani kellene. A VOSZ közölte azt is, nem támogatja a vagyonadó bevezetését, mert az jelenlegi formájában hátráltatja a magyar KKV-szektor fejlődését. Letartóztatásban marad Hankó Balázs és Varga Bajusz Veronika. A korábbi kulturális és innovációs miniszter, valamint államtitkára ügyében a kecskeméti törvényszék helyben hagyta a járásbíróság október 1-i döntését. A Nemzeti Kulturális Alap által kifizetett több mint 17 milliárd forint összegű támogatásokkal kapcsolatos büntetőeljárásban különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezeléssel gyanúsítják őket. Magyarországra látogat október 23-án Emmanuel Macron, francia elnök és több uniós vezető is, erről beszélt a Partizánnak adott interjújában a miniszterelnök. Magyar Péter hangsúlyozta, az 1956-os forradalom 70. évfordulóját parlamenti díszülés, valamint egész napos családi és hagyományőrző rendezvények kísérik. A kormányfő beszámolt arról is, a mostani módosításokkal megerősítették a gyermekvédelmi törvényt. Folytatódik a változóan napos, gomoly felhős idő, délkeleten több órás napsütésre számíthatunk. Kisebb eső csak az északi és nyugati országrészben fordulhat elő, helyenként megélénkül a szél. A hőmérséklet napközben 13-19, késő este 4-13 fok között alakul.
1: Híreket hallottak. Műsorajánló. Újra műsorra tűzi bemutatásának 100. évfordulóján a Magyar Állami Operaház Kodály Zoltán Hári János című daljátékát.
3: Megpróbáltunk egy olyan világot színpadra álmodni, ami kicsit Monty Pythonos, van benne mai humor, van benne mai tempó, dinamika, ritmus. A történetet úgy próbáltuk elmesélni, hogy az egy mai fiatal számára érdekes lehet.
1: Összhang. A zenei élet aktualitásai ma 19 órakor a Bartók Rádióban. Ma este Lazár Bérmán archív hangversenyét hallgathatják meg. A szovjet-orosz zongoraművészt irdatlan mennydörgő technikájáért méltatták, amely Liszt és Rachmaninov izgalmas tolmácsolójává és az orosz romantikus zongoraművészet nagyiskolájának késői képviselőjévé tette. Zongora muzsika. Ma 19 óra 35 perckor. A Bartók Rádióban.
4: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban
1: a Jazzport Play vendége szerda este 19 órától. Jáger Bandi, jazz zongorista, zeneszerző. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Muzsikáló reggel a Bartók Rádióban.
0: Köszöntöm a most adásba kapcsolódó hallgatókat, Fellegi Lénárd a mikrofonnál. 5 perccel járunk 7 óra után. Az előző 60 percben több tánctételt is hallottunk, folytassuk a sort. Piotr Csajkovszki a szerző és a Hagyjuk tavasz vidből a nápolyi tánc és a mazurka hangzik el, a londoni fesztiválzenekart Alberto Lizio vezényli.

Csajkovszki volt a szerző, a Hagyjuk tavasz vitt változatából a Nápolyi tánc és a mazurka hangzott el az iménti percekben, a londoni fesztivál zenekart Alberto Lizio vezényelte. Következzen Antonio Vivaldi 541-es jegyzékszámú D-moll koncertójának szintén két tétele. Stefano Montanari játszik hegedűn, Ottavio D'Antone orgonán az Accademia Bizancina felvételén.

0: Antonio Vivaldi 541. művéből, a D-moll koncertóból hallottuk a második és a harmadik tételt. Stefano Montanari játszott a szólót hegedűn, Ottavio Dantonét hallottuk a felvételen orgonálni, és az Accademia Bizancina felvétele szólt. Reneszánsz landzenét hallgathatnak az érdeklődők holnap, azaz csütörtök este 7:30-tól a Nádor teremben. A koncerten túlnyomó részt olyan művek fognak felhangzani, amit eddig Magyarországon még nem adtak elő. A 16. századi polifon landzene páratlanul szép melankóliával telt világa elevenedik meg. A részletekről Nagy Csaba landművészt kérdezte Bolla Milán.
1: Ezen a koncerten egy 16. századi kéziratból, a Siennai landkönyv darabjaiból válogatsz majd. Milyen ez a kézirat, milyennek képzeljük el, mit tartalmaz, és mi alapján válogatsz belőle majd a koncerten?
2: Ez a kézirat, amit mondtad, a 16. században született. Nem lehet pontosan megállapítani a évtizedet. Aki ezt a kéziratot kutatta, Arthur Gines, ő két idővallumot adott meg. Az egyik fele a kéziratnak az 1560 és 1570 között született, a másik fele a kézirat végén található egészen más jellegű művek pedig az évszázadnak a végén. Annyit lehet tudni erről a kéziratról, hogy egészen biztos egy kéz írta le, tehát hogy egy embernek a műve, méghozzá egy professzionális lantos volt, aki a 16. században élhetett Siennában. Nagyon érdekesen épül fel ez a landkönyv. Azok a művek, amelyek a kéziratnak a gerincét alkotják, ezek ricsercárok. És hát ami igazából különlegessé teszi, hogy rengeteg olyan szerző névvel találkozhatunk, akinek összesen néhány műve maradt fönt. Említhetném mondjuk Giulio de Modenát, aki egyébként csembalista volt, de egy fantasztikus landművész volt, ugye Velencébe volt, működött billentyűsként, de említhetném mondjuk Perino Fiorentino nevét, akinek összesen 11 műve maradt fönt, ebből 3 itt található a kéziratba. És ami még érdekessége, hogy miközben vannak ilyen többnyire ismeretlen nevek, amik még számomra is, mint lantos számára is ilyen ismeretlenek, a műveknek a nagy része az szerző és cím nélkül szerepel.
1: És mi alapján válogattad azokat a darabokat, amiket igen, most megszólaltatsz a Nádor teremben?
2: Tulajdonképpen az egész kéziratnak van egy ilyen nagyon koherens világa. Nagyon szép, bensőséges a muzsika mindegyik, úgyhogy elsősorban teljesen szubjektív a válogatásom, illetve szerettem volna a koncert első felébe egészen pontosan lesz 10 darab, amit meghagytam meg a sorrendet is, tehát nem változtattam a sorrendet.
1: És beszéljünk egy picit a hangszerről is. Mit érdemes tudni arról a lantról, amelyen megszólaltatod ezeket a ricsercárokat?
2: Aki nagyon ragaszkodik a nagyon korhű és nagyon pontosan előadott művekhez és korhű hangszerhez, őnek is nagyon ajánlom ezt a koncertet, mert én nekem természetesen vannak olyan hangszerem, amiken ma modern húrokon játszok, úgynevezett nájgat húrokon. Ez teljes egészében egy olyan hangszerem fog megszólalni bél húrokon, ahogy ez annak idején megszólalt. Ez egy 6-kórusos, úgynevezett 6-kórusos reneszánsz lant.
1: Mit jelent az, hogy 6-kórusos egy hangszer?
2: Igen, tehát a lantok nem húrjai vannak, hanem húrpárjai. Tehát amikor megpengetünk egy adott hangot, ahhoz egyszerre 2 húrt kell megpengetni. És ahogy megyünk le, ezek uniszonóban vannak hangolva, tehát 6-kórus esetében ugye az első húr a szimpla, ott még nem kórus, tehát a dallamhúr, utána uniszonóban vannak, és hát ebben az esetben a 3 basszus húr pedig oktávban van hangolva. Ennek az az oka, hogy a bélhúrok ugye nagyon tompán szólnak, és hogy egy kis színt kapjon, ez nagyjából a 16. század közepéig ezeket oktávban hangolták. Néhány ilyen lant muzsikát szerető barátom megkérdezte, hát, hogy ő nem hallja távolról a különbséget. Már annyira professzionálisak ezek a műbélhúrok, hogy én miért bajlodok ilyen, meg drágább is természetesen ez a bélhúr. És azt a hasonlatot tudom mondani, hogy ez olyan, mint amikor felveszünk egy műszálas inget, meg egy természetes anyagból készült inget. Lehet, hogy távolról nem lehet látni, hogy ez most műszálas ing vagy, de amikor játszik rajta az ember, az egészen más, és sokkal inspirálóbb ezeken a húrokon játszani, és az ember máshogy játszik, máshogy nyúl a hangszerhez. És ezt tudom, mert nem vagyok fanatikus bélhúr hívő, tehát nekem van olyan hangszerem is, ami modern húrokat használok.
0: Holnap lép fel tehát a Nádor teremben a landművész Nagy Csaba előadásában következzék Recercata Bella a 16. századi siennai kéziratból.

Richard Catabella volt a 16. századi Siennai kéziratból szólt ez a cím. Ismeretlen szerző munkáját hallottuk Nagy Csaba lantművész előadásában. Ameddig ez a rövid zenemű adásba került, az információ érkezett az Útinformtól, hogy az M0-as autóúton a déli szektorban az M1-es autópálya felé a Nagy-Duna hidat is érintően a 17-es jelű Szigethalom Tököl és a 14-es jelű Érd-Budafok csomópontok között a két külső sávot lezárták felújítás miatt október 20-áig. A két sávra szűkült szakaszon már most több mint 8 kilométeres a torlódás, a többletidő 50 perc is lehet. Aki teheti, kerülje el a környéket és válasszon másik útvonalat, így szól az Intelem. Wolfgang Amadeus Mozart Don Giovanniából, az első felvonásból következzék Cerlina és Don Giovanni kettőse. Graciela Sutti és Eberhard Wächter énekel, a Philharmonia zenekart Carlo Maria Giulini vezényli.

La Cidarem la Mano kezdetű áriát hallottuk Mozart Don Giovanniából, Graciela Sutti és Eberhard Wächter énekelt. Andiam, menjünk is tovább. Sergei Rachmaninov 12 románcából következzék a 7. darab, ennek az a címe, hogy Itt olyan jó. Martin James Bartlett játszik zongorán.

0: Martin James Bartlett előadásában szólt, Szergej Rachmaninov 12 románcából a hetedik. 3 perccel múlt 7:30, eseménysorozatra, kurzusra és egyben koncertekre is szeretném felhívni a figyelmüket a folytatásban.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: Várpalotára látogatunk gondolatban Oncai Csaba, Kossuth Liszt és Bartók Pásztori díjas csellóművésszel, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem professzor emeritusával, ugyanis 7 országból érkeznek fiatal csellisták az első Popper Cselló Akadémiára, Várpalotára. Ez nem egyszerűen egy újabb mesterkurzus. Mielőtt azonban a részletekre rátérnénk, essék pár szó Dávid Popper csellóművészről, akit Hans von Bülow ajánlott a Bécsi Császári Operába, világszínvonalú karriert futott be, zenekari zenét, szólistaként, tanárként, kamarazenészként is, ismerte Brucknert, Grieget, Csajkovszkijt, Wagnert, Lisztet, a felsoroltak mindegyike tisztelte a munkásságát. Huba Jenővel alapított kvártettet Popper, rendszeresen Brahms volt a zongoristájuk, hogyha kibővült a formáció. Nagyon röviden ennyit, halljuk a részleteket Oncai Csabától, a Popper Örökség Egyesület társalapítójától. Rengeteg kérdésem van. Mit tartogat az első Popper Cselló Akadémia, amit október 17-től 22-ig rendeznek? Hányan jelentkeztek? Kik lesznek a professzorok? Hány koncertet láthat a közönség? Milyen formában zajlik a tanítás? Van-e konkrét program? Mivel kezdjük?
2: Popperhez csak annyit tennék hozzá, mivel épp a Zeneakadémiáról beszélek, hogy Popper volt a Zeneakadémia első kinevezett Gordon katonára 30 évig, 1913-ig, és ez alatt alkotta meg azt a művészetét zeneszerzőként és előadóként, amit azóta is követünk. Ez az, ami a célja Popper Akadémiának, a Popper Akadémia pedig úgy keletkezett, hogy most ebben az évben 2020-ban megalakított a Popper Örökség Egyesületet, és ez az egyesület a több mint 25 éves Dávid Popper nemzetközi csellóverseny hagyományára épült, amit minden 2 évben rendezünk, és minden 0. évben tervezem és tervezzük, hogy a Popper Akadémia különleges egyedi tematikájú mesterkurzusokat fog rendezni. Így kerültünk a most először megrendezése kerülő Popper Akadémia csellókurzusra Várpalotán. Annyiban egyedi tematikájú, hogy Popperhez kapcsolódik természetesen, és idén a kurzus fókuszában az etűd, mint előadási darab áll. De ez nem azt jelenti, hogy kizárólag csak Popper műveket játszanak a csellisták a kurzuson, hanem igazán színes repertoárral érkeznek meg.
0: Kik a professzorok?
2: Az első megrendezett kurzuson 2 cselló professzor kollégámat hívtam meg. Elmondom, mert nagyon érdekes, hogy hogyan kötődnek a Popper életműhöz. Marty Rummel osztrák csellista, aki a Linzi Anton Bruckner Egyetem elnöke. Ő a Bärenreiter kiadó számára elkészítette a Popper High School etüdjeinek a Mörder kiadását, és lemezre vette mind a 40 etüdjét, a 4 cselló versenyét és minden darabját. A másik kollégám professzor Tobias Stosiek Grazból, aki pedig az Universal kiadó számára készítette el a Popper etüdök basszus szólammal és intonációt segítő akkordjelzésekkel kiegészített kiadását.
0: Nézzük a számokat, ami a jelentkezést illeti.
2: Na most erre a fölhívásra nagyon sokan jelentkeztek, Kazahsztántól kezdve Angliáig, de végül is csak 15 fiatal csellistát választottunk ki, azonban 7 országból. Nagy öröm persze számomra, hogy a budapesti Liszt Ferenc Akadémiáról 4 hallgatót kapunk, és különböző országok, mint Olaszország, Mexikó, Horvátország, Törökország, Japán, Szerbia, ezekből az országból érkeznek a többi résztvevők. Na most a 15 fős létszám az egy szakmai döntés volt, nem egy nagy személytelen kurzus szerettünk volna, hanem egy olyan intenzív műhelyt, ahol a professzorok valóban megismerhetik a résztvevőket, és ők pedig egymást hallhatják, figyelhetik és előjátszanak. Mindenki ez alatt a pár nap alatt 6 egy órás egyéni órát kap, és lesz cselló együttes játék, közös találkozás, lesz open class vadászva is nyílt óra, ahol a közönséget is várjuk.
0: Oncai Csaba Gordonka művésszel innen megyünk tovább. Szűcs Lorent lesz most a partnere a felvételen, David Popper természetesen a szerző, a Magyar Rapszódiából szól részlet.

0: Továbbra is Oncai Csaba Gordonka művészt kérdezem, az október 17-től 22-ig tartó Várpalotán rendezett Popercello Akadémiáról. A kurzuson szükség lesz segítőkre is.
1: A Popper etüdök mellett a szabadon választott repertoárban a zongora nagyon fontos a kíséret, és meg kell említsem, hogy a Liszt Akadémia két kiváló zongora művésztanára, Homor Zsuzsanna és Dani Imre fogja segíteni a résztvevőket. Ami érdekes még, hogy a legfiatalabb csellista 10 éves, a legidősebb 25 éves. Ez a nagy életkori különbség tudatosan része az akadémia koncepciójának. A Popper etüdjei és még a technikai fejlődés fontos állomásai is. Vannak zeneakadémia, illetve felsőfokú tanulmányok végén jár a fiatal muzsikusok is.
0: És akkor nézzük a programot.
1: Az egyéni órák mellett 3 tematikus etüd workshop, ami azt jelenti, hogy nyílt mesterkurzus eljátszhatják a tanult etüdöket, mert az a lényege az etüdnek, hogy az nem csak egy otthoni gyakorlat, új gyakorlat, ezt inkább a nem zeneértőknek mondom, hanem Popper részéről gyönyörűen megkomponált, formás, színes, különböző karakterű darabok, amik igazából a koncertpódiumon akár ráadás megállják a helyüket. Aztán lesz nyilvános koncert, mégpedig a két meghívott vendégtanár Tóbiás Tosziek feleségével fog egy Schubert estet adni a közelgő Schubert centenárium alkalmából. Majd valamelyik este Martin Rummel és Dani Imre, pedig Dávid Popper kevésbé vagy tényleg alig hallott műveit szólaltatják meg, ami rendkívül érdekes lesz a szakmának is, és a közönségnek is. Természetesen, mint minden kurzus, egy zárókoncerttel fog véget érni, amit október 21-ére hirdettünk meg, egy különleges műsorra, ahol kiválasztott növendékek, a Popper etüd előadási darabok mellett más szerzőktől is a legjobban előkészített műveket játsszák, majd pedig összeülünk, mi magunk a tanárok is velük, és cselló együttessel egy pár darabot fogunk játszani. Tehát szerintem ez nagyon reprezentatív hangverseny lesz, ahova mindenkit szeretettel várunk, a Várpalotán, a Túri Várban, hogy részesen legyen annak a zenei világnak, amelyet a Popper Akadémia egyéni óráin, workshopjain és közös hát próbáin formálunk.
0: Oncai Csaba Gordonka művésznek köszönöm, örömömre említette Franz Schubert nevét, első szimfóniájának 3. tételével folytatjuk műsorunkat, a bécsi filharmonikusokat Riccardo Muti vezényli.

Riccardo Muti vezényelte a bécsi filharmonikusokat, az együttes előadásában Franz Schubert első szimfóniájának harmadik tételét hallottuk. 7 óra 48 perc, Erik Wieniawski Scherzo tarantellája következik a műsorrendben. Kyung Wha Chung hegedűn, Philip Mal zongorán játszik.

Vienyavszky, az iménti muzsika szerzője, maga is kiváló hegedűs volt, nem véletlenül szólt ez ilyen virtuóz módon ez a muzsika. Kyungva Chung játszott hegedűn, Philip Moll pedig zongorán, a Scherzo Tarantella hangzott el. Saverio Mercadante émol fuvola versenyéből idézzük a második tételt, ez a mű lassú tétele. Claudio Simone vezényli a venétói szólistákat, Jean-Pierre Rampaltól halljuk a szólót.

Jean-Pierre Rampal szólójával hallottuk Saverio Mercadante Émol Fuvola versenyének második tételét, a venétói szólistákat Claudio Simone vezényelte. Az óra végére egy mise tétele maradt, könyörgés kírje, a King Singers előadásában szól William Byrd kompozíciója miséből, tehát a kírje.

0: Bár az angol zene atyaként emlegetik Byrdöt, nagyon keveset tudunk róla, főleg igaz ez a fiatalkori éveire, első Erzsébet királynő egyik kedvenc muzsikusa volt. Miséjéből a Kyrie tétel szólt a King Singers előadásában. Kedves hallgatóink, pontosan 8 óra.
1: Híreink következnek.
2: A jegybank tavalyi beszámolójáról tárgyal az országgyűlés. Súlyos légitámadás érte hajnalban Kijevet és Moszkvát is. Marad a napos, hűvös idő. Jó reggelt kívánok a szerkesztő Bánáti Bence nevében is, a mikrofonnál Vörös Domonkos. Az államfő kifogásait részben figyelembe véve módosította az országgyűlés az egészségügyi kamarákról szóló törvényt, amelyet Baka András megfontolásra visszaküldött a parlamentnek. A képviselők elfogadták a 2026-os központi költségvetés összegző módosító indítványát is, a zárószavazást hétfőn tartják. Az országgyűlése mellett több jogszabályt módosított a gyermekek védelmét szolgáló törvénycsomag részeként. A Magyar Nemzeti Bank tavalyi beszámolójáról tárgyal ma az országgyűlés. Varga Mihály jegybankelnök beadványa szerint a múlt évi szigorú monetáris politika hozzájárult a pénzügyi stabilitáshoz, az inflációs várakozások pedig a jegybanki céllal összhangban alakultak. Szó lesz a Magyar Rádió és Televízió Nonprofit ZRT, valamint a Magyar Távirati Iroda Nonprofit ZRT létrehozásáról és alapító okiratának elfogadásáról szóló javaslatokról is. A közösségi média használata egyértelműen káros a gyermekek mentális egészségére, ezért meg kell lóvni őket ettől, mondta a KDNP frakció vezetőhelyettese a Kossuth Rádió műsorában. Juhász Hajnalka hangsúlyozta, a digitális tartalmakkal szemben határozottan fel kell lépni, úgy, hogy biztonságot adjon a gyermeknek és a szülőnek is. A KDNP szigorú szabályokat szeretne a felső korhatár kérdésében, valamint abban, hogy mennyi időt tölthetnek a fiatalok a médiatartalmak görgetésével. A gyermekek közösségi média használatának korlátozásáról szóló jogszabálytervezetet tegnap nyújtották be az országgyűlésnek. November 1-től újabb uniós szabályok lépnek életbe az EU-n kívülről érkező csomagok vámkezelésében. Szigorodnak a termékazonosítás szabályai, illetve online csomagrendelés esetén 2 euró uniós kezelési díjat kell fizetni, hívta fel a figyelmet a NAV. A pluszköltséget a júniusban bevezetett 3 eurós általányvámon felül kell fizetni. Súlyos támadás érte reggel Moszkvát, az orosz légvédelem csaknem 180 drón, ukrán drón tőtt le az orosz főváros felett. Áldozatokról, sérültekről nem tudni. Hajnalban az orosz haderő is csapást mért Kijevre, jelenleg 4 civil áldozatról tudni. Az ukrán főváros legnagyobb hőerőművét és egy 9 emeletes magas házat is rakéta csapásért. Az ukrán elnök szerint Kijev eleget tesz Donald Trump kérésének és nem támadja az orosz energetikai hálózatot. Volodymyr Zelenszkij ugyanakkor felhívta a figyelmet, hogy az orosz hadsereg továbbra is műveleteket folytat Ukrajna kritikus infrastruktúrája ellen. Új taktikákat alkalmaz a Hormuzi szorosban áthaladó, korlátozásokat megsértő hajók ellen Irán. A perzsa állam célja, hogy magasan tartsa az olajárakat és a növekvő háborús költségekkel befolyásolni tudja a novemberi amerikai választásokat. Az Irán elleni háború és annak havi 3 milliárd dolláros költsége kulcskérdéssé vált az Egyesült Államokban a félidős választások előtt. Folytatódik a változóan napos, gomoly felhős idő, délkeleten több órás napsütésre számíthatunk. A hőmérséklet napközben 13-19, késő este 4-13 fok között alakul.
1: Híreket hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Interaktív zenei nyomozásra hívja a népszerű dallamok kedvelőit Hollerung Gábor és Szűcsapor. A két zenei detektív utána jár, milyen titkos szálak kötik össze a mai slágereket a klasszikus mesterek műveivel. A Fürelisztől a Despacitóig követik nyomon a közönség kedvenc darabok titkait a budafoki Doknányi Zenekar közreműködésével. A Sláger DNS-e a Momkultban november 8-án vasárnap. További információk és jegyek bdz.hu.
4: Egy évszázados zenei rejtély végre megoldódik. New York után Budapesten születik újjá Johann Sebastian Bach, Szent Márk passiója. Az Egyesült Államokban élő zseniális magyar orgonaművész és zeneszerző Karosi Bálint grandiózus rekonstrukcióját hallhatja a közönség október 21-én, melyet a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekara és Énekkara kelt életre. Legyen részese a zenei szenzációnak október 21-én a Mátyás templomban. mereme.jegy.hu.
5: Amit örömmel hallgatunk, amire mindig rácsodálkozunk. Zenei kedvencek 60 percben a Liszt Ferenc Kamara Zenekarral. Klasszikus zenei élmények egy órában, hétvégi koncerteken Budapest belvárosának különleges helyszínein. 18 és 20 órától. További információ és jegyvásárlás lfkz.hu.
1: Reklámot hallottak. Műsorajánló.
6: Ma este Lazár Bérmán archív hangversenyét hallgathatják meg. A szovjet-orosz zongoraművészt irdatlan mennydörgő technikájáért méltatták, amely Liszt és Rachmaninov izgalmas tolmácsolójává és az orosz romantikus zongoraművészet nagyiskolájának késői képviselőjévé tette. Zongora muzsika. Ma 19 óra 35 perckor. A Bartók Rádióban. Csütörtök este Jonathan Biss zongorázik. A koncert különlegessége, hogy az amerikai művész Robert Schumann és Leos Janáček zongora ciklusainak részleteit egymásba fűzve, felváltva szólaltatta meg. A 2013-as hangverseny felvétele a Wigmore Hallból, csütörtökön 20 óra 38 perckor, a Bartók Rádióban.
7: Kodály Zoltán daljátéka nyomán.
8: Jó fog meg legények azok a gárdisták, de csak amíg nem jön a magyar huszár, akkor aztán, jaj édesanyám!
9: Azt mondja el, Hári bátyú, hogy fogta el nagy Napóleon?
10: Ő nem hazudhat is, ha ilyen jól csinálja.
11: Nem akárki fia merészel így beszélni velem, ha csak nem te vagy a...
12: Hári János vagyok, és az is maradok.
13: 100 éves a Hári János. Pénteken 12 óra 30 perckor, az M5 műsorán. Szombaton 15 óra 6 perckor a Bartók Rádióban, és vasárnap 13 óra 45 perckor a Dunán.
1: Műsorajánlót hallottak. Muzsikáló reggel a Bartók Rádióban.
0: 8 perc elmúlt 8 óra.
1: Ki nyer ma? Játék és muzsika 10 percben. Aki kérdez, Fellegi Lénárd. Aki válaszol.
14: Juricek Magda vagyok, Keszthelyről.
0: Köszöntöm szeretettel, én úgy emlékszem, hogy volt már alkalmunk együtt játszani telefonon keresztül Ki nyer mát, igaz?
14: Igen, én is persze, emlékszem. Igen, igen.
0: Remek. Bízom benne, hogy most is ugyanolyan sikeresek leszünk együtt, mint akkor. Hogyha 4 kérdésre válaszol, akkor 2 CD-t küldhetünk el önnek. Méghozzá az egyik egy 4 CD-ből álló jazz sorozat, egészen kiváló Kidori, Wilbur de Perry, a New Orleans-i George Louis Ragtime Jazz Band és Louis Armstrong felvételei. És hogyha a tehát hogyha három kérdésre válaszol, akkor ezt kaphatja, ezt a boxot, hogyha pedig a negyedik kérdésre is tudja a választ, akkor a Royal Philharmonic Orchestra Csajkovszki balett szvittjeit játsza rajta Jüri Szimonov vezényletével.
14: Annak nagyon örülök, igen, örülnék.
0: Na, akkor különösen szorítok, Csuriba van a kezem, ahogy mondják.
14: Igen.
0: Nézzük is a kérdéseket. Az elmúlt évszázadok során számos zeneszerző dolgozta fel valamilyen formában Goethe Faustját. Különösen a romantikában volt népszerű a tudásvágy, a szerelem és az ördöggel kötött szerződés témája. Idézzünk most fel egy részletet a zenetörténet egy híres Faustjából, amelyet 1859-ben ezen a napon mutattak be. A kérdés, hogy ki a szerző?

0: Angela Gyorgyú énekelt, a Torinoi Teatro Regio zenekará John Mosseri vezényelte. A kérdés a szerző volt.
1: Igen, ez Charles Gounod, aki a Faust című operát írta. Igen, de voltak mások is, sokan most jut eszembe. Bojtónak a Mefisztofeleje, az is Faust téma.
0: Csak azért kérem, hogy még ne mondja tovább, mert lehet, hogy találkozunk egymással, hogyha már ez a vezérfonal. De köszönöm szépen, az Ékszeráriából hallottunk részletet az opera harmadik felvonásából, tehát Magda első kérdésünkre helyesen válaszolt. Charles Gounod elsősorban operaszerzőként ismerjük, pedig az egyházzene is nagy jelentőséggel bírt számára. Amikor elnyerte a római díjat, különösen nagy hatást tett rá az itáliai reneszánsz egyházi zene egyik alakja. Ennek a zeneszerzőnek a nevével egy zeneszerzői stílus is összefort, és részben az ő munkásságának köszönhetően maradhatott meg a templomokban a több szólamú zene az ellenreformáció után is. Talán a legnehezebb kérdésünk jön, hogy ki ez a reneszánsz zeneszerző?

0: Viszonylag kevés reneszánsz muzsikát játszunk. Megkérdezem, hogy van-e tippje?
1: Hogy most mit hallottunk?
0: Hogy ki a zeneszerző?
1: Ja, Palestrina, igen.
0: Bravo!
1: Marcel pápa miséje, ez viszonylag gyakran lehet. Hát nem azt mondom, hogy nagyon sokszor a rádióban, tehát onnan ismerem.
0: Örülök, mondanám, hogy törzshallgatónak könnyű, de gratulálok a megfejtéséhez. A Talis Kollársz előadásában szólt a részlet Peter Phillips vezetésével, mivel megmondta a műcímét is, én megszavazok egy pluszpontot, és gratulálok még egyszer. Szóba került már a játék során a római díj. Ezt az ösztöndíjat 1663-ban alapított a 14. Lajos azzal a céllal, hogy támogassa a tehetséges fiatal művészek pályakezdését. A díj nyertesei 3 vagy 5 évig tartózkodhattak Rómában, a francia uralkodó később az állam költségén. Nehéz dolga volt annak, aki el akarta nyerni, mert a megítélést hosszas és gondos kiválasztási folyamat előzte meg. Egy másik híres római díjas zeneszerzőtől idézünk most. A kérdés, hogy ki ő?

0: szerzőre vagyok kíváncsi.
1: A szerző Hector Berlioz, akinek mindig, vagyis hát általában átlagon felüli számú zenekarra volt szüksége, hogy így mondjam, mert olyan műveket írt, úgy hangszerelt, persze ez anyagileg is többbe került, és hát azt olvastam, hogy Liszt Ferenc támogatta például anyagilag abban, hogy ezeket a nagyobb zenekarokat létre összetudja szedni Berlioz.
0: Liszt oly sokakat támogatott a törekvéseiben. A műveinek javarésze programzene Berlioznak, helyes a válasza. A Harold Italiában-ból szólt részlet Pinkes Zuckerman játszott méhegedűn, a Montreali Szimfonikus Zenekar Charles Duthoy vezényelte. Ez azt jelenti, hogy már a jazz CD csomagot biztos, hogy elküldhetjük, és akkor, amit úgy hallottam, hogy jobban szeretne megnyerni a Csajkovszki Balettszvitek CD-t, most már csak azért játszunk. Operával kezdtük a játékot, úgyhogy fejezzük is be operával. Ismét egy római díjas szerző zenéje szól. A fiatalon elhunyt komponista tragédiája, hogy nem érhette meg a művének a sikerét, nem sokkal a kedvezőtlen fogadtatású premier után elhunyt, az opera azonban örökre beírta a nevét a zenetörténetbe. Az utolsó kérdésünk már, hogy ki a zeneszerző, és itt a mű címét is kérdezem.

0: Nagyon jól ismert opera, ki a szerző és mi a műcíme?
1: Ez a francia Georges Bizet, aki valóban fiatalon halt meg, és az operája sikerét nem érte meg. De hát mai napig első helyen szerepel a Carmen, és gyakran előadják.
0: Így igaz. Leopold Stokowski vezényelt az iménti felvételen, és ez azt is jelenti, hogy Juricek Magdának gratulálok, még pluszpontot is szerzett, úgyhogy remélem, hogy máskor is lesz még alkalmunk játszani Kinyermában.
1: Köszönöm, én is remélem, mondom, most már azért jól meg kell gondolnom, de próbálkozom, és szívesen játszom.
0: Én örülnék neki, köszönöm szépen, viszont hallásra.
1: Viszont hallásra.
0: Joseph Haydn B-dur szimfónia koncertántéjának harmadik tételével folytatjuk a műsorunkat. Engel István oboán, Baranyai László fagotton, Igor Ozim hegedűn, Rácz Zoltán Gordonká játszik, és Doráti Antal vezényli a Filharmonia Hungarikát.

Joseph Haydn B-dur szimfónia koncertantéjának harmadik tételét hallottuk, Engel István, Baranyai László, Igor Azim, Rád Zoltán előadásában, illetve a Filharmonia Hungarika muzsikusaival Doráti Antal vezényletével. Julián Aguirre és Leopoldo Lugones most a szerző. Rolando Villason énekel, Xavier de Maistre játszik hárfán. Ez az utolsó muzsikánk a játék előtt, mert most 8:30 van.

0: Julián Aguirre és Leopoldo Lugones volt a szerző, a Caminito hangzott el, Rolando Villazón énekelt, Xavier de Maistre játszott hárfán. 3 perccel múlt 8:30.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: Elérkeztünk a reggel játékához. 4 páros belépőt említek, az elsőnek rögtön a leírását. Szombaton, azaz 17-én 18 órától a Lővei Klára gimnáziumban lép fel a budapesti Medikantare vegyeskar. Az évad első koncertjének keretét a Köztünk Szólva projekt adja, aminek célja az eddigi évekhez hasonlóan az, hogy minél többen kipróbálhassák a kórusban éneklés élményét, a próba folyamattól kezdve az előadás izgalmán át a koncert utáni felszabadult ünneplésig. A kórus az október 17-i koncertre színes repertoárral készül, a klasszikus hagyományos daraboktól kezdve a spirituálén át modern hangzásvilág is felhangzik a művek által. Tőri Csaba vezényeltet a budapesti Medikantare vegyeskar hangversenyére sorsoljuk az első jegyet. Még maradunk 17-énél, az a szombatnál, a BMC koncertterembe is van jegyünk. 19 órától kezdődik Stark János Mátyás, Hegedűs Devics Gergely csellista és Fehérvári Zoltán zongorista hangversenye, Ludwig van Beethoven opusz 1-es numero 2-es G-dur zongora trióját és Johannes Brahms opusz 87-es C-dur zongora trióját választották előadásra. És akkor október 27-e, tehát ez már jövő heti koncert lehetőség, a Mátyás templomban 20 órától lesz a különleges esemény, Johann Sebastian Bach, Karosi Bálint, Szent Márk Passió, a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekarának és a Magyar Rádió Énekkarának közreműködésével, Karosi Bálint vezetésével. És október 22-én csütörtökön 20 órától a Dohnányi Ennő Zenei Központ nagy termében az évfordulók sorozatot folytatjuk. 2 jeles évforduló is van, Mozart 270, 235 és Bartók 145. Falvai Attila hegedül, Fülei Balázs zongorázik, Mozart 306-os D-dur szonátáját és a 481-es körüljegyzék számú S-dur szonátát adják elő, illetve Bartók első rapszódiáját. Kérem szépen, hogy jelöljék majd, hogy a Lővei Klára gimnáziumba, a BMC koncertterembe, a Mátyás templomba, vagy pedig a Dohnányi Ernő központba szeretnének eljutni. A 06303030160 az SMS szám, és a muzsikaloreggel@kukacradio.hu az e-mail cím. 1839-ben Prágában volt egy bemutató, egy hegedű verseny premierje, ami azóta is az alaprepertoár része. Nem tudom, hogy segít-e, lehet, hogy akár félrevezet, Joachim Józsefnek ajánlotta a szerzője a művet, de a premier szólistája nem ő volt, hanem egy cseh hegedűművész. Természetesen a szerzőt kérdezem. A hegedű verseny fináliát idézzük Hilary Hahn szólójával. Kérem, jelezzék, hogy melyik nyereményre pályáznak, de a szerző. Tehát a kérdés.

Többen is felhívják a figyelmemet, hogy bár tudják a megfejtést, de rossz évszámot mondtam. Mea culpa. Nem tudom, hogy mi hangzott el, de biztos, hogy hibáztam, különben nem javítottak volna, tehát helyesen a premier időpontja 1883. október 14-e. Antonin Dvorák hegedű versenyének fináliát hallottuk Hilary Hahn szólójával, a Frankfurti Rádió Szimfonikus zenekarát Andres Orozco Estrada vezénylelte. Tehát Dvorák volt a megfejtés. Szép Imola, Radó István, Togyeriska Anikó és Vikár Márta a nyertesünk. Gratulálok nekik és mindenkinek, aki Dvorákot jelölte meg, mint a hegedű versenyszerzőjét. Johann Sebastian Bach 1068-as D-dur zenekari szvitjéből következzék két tétel, talán legtöbbet idézett az R és az első és második gavot az amszterdami barokzenekar Ton Koopman vezényli.

Johann Sebastian Bach 1068-as BWV számú D-dur zenekari szvittjéből hallottunk két tételt az amszterdami barokzenekarral, Ton Koopman vezetésével. Most pedig Georg Friedrich Händel messiásából következik kórustétel a Klel Kalitzsal és a Freiburgi barokzenekarral.

0: Georg Friedrich Händel messiásából szólt kórustétel, így búcsúzom el a kedves hallgatóinktól. Köszönöm szépen a kitüntető figyelmet, Fellegi Lénárd volt a műsorvezető. Kívánok további szép napot, jó zenehallgatást és minden jót, pontosan 9 óra.
1: Híreink következnek.
2: A közmédiát érintő szervezeti változásokról is tárgyal ma az országgyűlés. Biztosította a hazai gázellátás a téli időszakra. Marad a napos, hűvös idő. Jó napot kívánok a szerkesztő Bánáti Bence nevében is, a mikrofonnál Vörös Domonkos. A Magyar Nemzeti Bank tavalyi beszámolójáról tárgyal ma az országgyűlés. Varga Mihály jegybank elnök beadványa szerint a múlt évi szigorú monetáris politika hozzájárult a pénzügyi stabilitáshoz, az inflációs várakozások pedig a jegybanki céllal összhangban alakultak. Szó lesz a Magyar Rádió és Televízió Nonprofit ZRT, valamint a Magyar Távirati Iroda Nonprofit ZRT létrehozásáról és alapító okiratának elfogadásáról szóló javaslatokról. Biztosított a hazai gázellátás a téli időszakra, a tárolók töltöttsége 77%-os, közölte a Gazdasági és Energetikai Minisztérium. A fogyasztás arányos töltöttség 55%-os. Magyarországon 5 helyszínen összesen mintegy 6,3 milliárd köbméter földgáz tárolható be. Ez a mennyiség az ország földgáz igényét 96 téli napon át fedezné. November 1-től újabb uniós szabályok lépnek életbe az EU-n kívülről érkező csomagok vámkezelésében. Szigorodnak a termékazonosítás szabályai, és online csomagrendelés esetén 2 euró uniós kezelési díjat kell fizetni, hívta fel a figyelmet a NAV. A pluszköltséget a júliusban bevezetett 3 eurós átalányvámon felül kell fizetni. A csomagokon novembertől kötelezően fel kell tüntetni a termék kereskedői és gyártói azonosítóját is azért, hogy a hatóságok könnyebben kiszűrjék a veszélyes árukat. Az egészségügyi források hatékonyabb elosztását bemutató online szimulációs játékot tett közzé Kóka János. A Legyél te is egészségügyi miniszter című programban a résztvevők kipróbálhatják, hogyan lehetne pénzt átcsoportosítani az ágazat fejlesztésére. A korábbi gazdasági miniszter a Kossuth Rádióban azt mondta, a kezdeményezés célja, hogy párbeszéd jöjjön létre a témával kapcsolatban. Hozzátette, a magyar egészségügyi rendszernek évente legalább 1000 milliárd forintra lenne szüksége. Súlyos dróntámadás érte az ukrán és az orosz fővárost hajnalban. Kijevben lakóházakat és energetikai objektumokat támadtak az oroszok. Egy 9-szintes épületet ért találatban, 2 meghaltak és több mint 20 megsérültek. Akadozik az áram és a vízellátás is. Heves dróntámadás érte reggel Moszkvát is. Az orosz légvédelem a csaknem 500 ukrán drónból 180-at az orosz főváros felett lőtt le. Egy ember meghalt és több lakóház megrongálódott. Új taktikákat alkalmaz a hormuzi szorosban áthaladó, korlátozásokat megsértő hajók ellen Irán. A perzsa állam célja, hogy magasan tartsa az olajárakat, és a globális energiapiaci nyomással, valamint a növekvő háborús költségekkel befolyásolni tudja a novemberi amerikai választásokat. Az Irán elleni háború és annak havi 3 milliárd dolláros költsége kulcskérdéssé vált az Egyesült Államokban a félidős választások előtt, amely eldönti, hogy ki ellenőrzi a kongresszust. Folytatódik a változóan napos, gomoly felhős idő, délkeleten több órás napsütésre számíthatunk. Kisebb eső csak az északi és a nyugati ország részben fordulhat elő. A hőmérséklet napközben 13-19, késő este 4-13 fok között alakul.
1: Híreket hallottak. Műsorajánló. A Mesterek órája mai adásában Karl Richter csembalózik, orgonál és vezényel. A 100 éve született német művész repertoárja igen változatos volt, mégis leginkább Bach és Händel interpretációiról emlékezünk rá. Karl Richter a Mesterek órájában. Ma 18 órakor a Bartók Rádióban. Újra műsorra tűzi bemutatásának 100. évfordulóján a Magyar Állami Operaház Kodály Zoltán Hári János című daljátékát.
3: Megpróbáltunk egy olyan világot színpadra álmodni, ami kicsit Monty Pythonos, van benne mai humor, van benne mai tempó, dinamika, ritmus. A történetet úgy próbáltuk elmesélni, hogy az egy mai fiatal számára érdekes lehet.
1: Összhang. A zenei élet aktualitásai ma 19 órakor a Bartók Rádióban.
4: Egy argentin szent, aki igazi gaucsó volt. Zarándoklat 6 napon át, lelki gyakorlat és emlékezés. Procsérő atya, a gaucsó szent. Szombaton 16 óra 30 perckor a Dunán.
1: Műsorajánlót hallottak. Muzsikáló délelőtt a Bartók Rádióban.
5: 6 perccel 9 óra után Csík Gabriella zenei szerkesztő és Pady Géza hangmérnök nevében is köszöntöm hallgatóinkat, Bece Szilvia vagyok. Kezdjük a mai délelőttöt Liszt Ferenc zenéjével és az első Mephisto keringővel. A szimfonikus költeményt a Magyar Rádió szimfonikus zenekara játssza Jó Árpád vezényel.

Liszt Ferenc első Mephisztó keringőjét hallottuk, a Magyar Rádió szimfonikus zenekarát Jó Árpád vezényelte. Agostino Stefani, muzsikus és diplomata a következő szerző. A zeneszerző 2 évtizeden át volt a bajor választófejedelem udvarának zeneigazgatója, majd a brunswicki herceg, később a hannoveri választófejedelem szolgálatába lépett még mindig zenészként. De néhány év után lemondott a zeneigazgatói tisztségről, és új pályára lépett. Bár továbbra is foglalkozott zenével, Düsseldorfban diplomáciai pályafutását is sikeresen építette, számos küldetést teljesített, és rövid ideig nagykövetként is szolgált Brüsszelben. 1709-ben visszatért Hannoverbe, és még fontosabb pozícióba jutott, püspökké szentelése után Észak-Németország pápai protonotáriusa lett. És mindeközben bővítette a zenei életművét is, operából nagyjából 20-at írt, és ezek többségét 1700 előtt. Az egyik opera a Boldog Szabadság című darab, amelynek második felvonásából hallgatunk most egy áriát, és természetesen Cecilia Bartoli énekel, az egyik olyan énekművész, aki az elfeledett vagy elfeledettnek hitt operákat újra felfedezi és megmutatja a világnak. Cecilia Bartoli mellett az Ibaro Kiszti együttest Diego Fázolis vezényli.

Agostino Stefani a Boldog Szabadság című operájából hallottunk részletet, Cecilia Bartoli énekelt, az Ibarokiszti együttest Diego Fázolis vezényelte. Beethoven Opus 110-es Azdur szonátájának nyitótétele következik most, Fischer Anni zongorázik.

0: Beethoven opusz 110-es Ásdor szonátájának első tételét hallottuk Fischer Anni előadásában, és ha már egy kiváló előadó és zongora szólt, egy hallgató azt írja, hogy tegnap este Ránki Dezső előadásában hallgathatta Mozart 488-as zongora versenyét, csodálatos hangszínek a zongorán és magabiztos előadás, persze nem lepődtünk meg, tudtuk, hogy mire várhatunk. Hát igen, ezek a nagy koncertek, amikor ilyen kiváló világszínvonalú művészeket hallgathatunk, és még azt is tudjuk, hogy ők a mieink.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: Pontosan 9:30 van. A következő zene elé nem zenei érdekesség, de kapcsolódik a felvételhez. A legmodernebb technológia ma már a múlt értékeinek megóvásában is kulcs szerepet játszik, és ezt most Törökországban bizonyították be. Új légi megfigyelő és biztonsági központot adtak át Manisa tartományban, hogy drónok segítségével védjék az UNESCO világörökségi listáján szereplő Sardis ókori városát és a közeli bintepei lüdiai királysírokat. A drónok az illegális ásatások és a régészeti emlékek megrongálása ellen nyújthatnak igen hatékony védelmet, és az a célja ennek a kezdeményezésnek, hogy a veszélyeket még azelőtt felismerjék, hogy helyrehozhatatlan károk keletkeznének. Márpedig ez a térség nem mindennapi történelmi örökséget rejt. Sardis egykor a lüdök fővárosa volt, az ókori civilizáció gazdagságáról és a korai pénzverés történetében betöltött szerepéről ismert, a közelben fekvő Bintepe pedig királysírmező, ahol több mint 120 monumentális halomsír található. Ami pedig Sardis városát illeti, és lassan eljutunk a zenéhez, Krisztus előtt 547-ben második Kúrusz perzsa király seregeit teljesen lerombolták, de a pusztulás után újjáépítették, és továbbra is fontos és virágzó város maradt, bár soha többé nem volt független állam fővárosa, de a perzsa királyi út végállomásaként is funkcionált, amely Perszepoliszból indult. Egyfajta kapuként működött a város a görög világ felé, és híres görög vezetők, például Lükándrosz és Alkibiadész, valamint perzsa királyok, mint első Dáriusz és az ő fia Xerxész is jártak ott. De nem a Xerxész részlete következik. Mert ha olyan zenét keresünk, amit jó eséllyel nem ismerünk, de érdemes, akkor van egy opera, amelynek főhőse Lüdia utolsó királya, Krojszosz, vagy ahogy a neve magyarul sokkal ismertebb, Krőzus, aki valóban legendásan gazdag uralkodó hírében állt. Az opera szerzője pedig a Händel és Telemann kortárs Reinhard Kaiser. Hallgassuk ebből a Krőzus című operából a szimfóniát, vagy a nyitányt, és a nyitó kórust az első felvonásból, a Riász kamarakórust és a Berlini Régizene Akadémia zenekarát René Jakobs vezényli.

A Händel és Telemann kortárs operaszerző Reinhard Kaiser Krőzus című operájának első felvonásából hallottuk a szimfóniát és a nyitókórust, a Riász Kamarakórust és a Berlini Régizeneakadémiát René Jacobs vezényelte. Most szóljon Emmanuel Chabrier Espagne rapszódiája, a Bostoni Szimfonikus Zenekart Seiji Ozawa vezényli.

Emmanuel Chabrier Eszpánya rapszódiáját a bostoni szimfonikus zenekar élén Seiji Ozawa vezényelte. 1769 és 73 között járunk, amikor Mozart háromszor utazott édesapjával Olaszországba. Az ifjú muzsikus sok időt töltött tanulással és

színpadi, valamint egyházi művek komponálásával, de azért arra is maradt idő, hogy találkozzon Olaszország egyik legkiválóbb hegedű virtuózával, Pietro Nardinival, és barátságot kötött Nardini egyik legjobb tanítványával, az angol Thomas Linleyvel, akit zeneszerzőként is ismerünk, és aki mindössze 4 hónappal volt fiatalabb Mozartnál. Leopold Mozart egy 1770. április 21-én kelt levélben be is számolt feleségének a két fiú közötti barátságról. Múltkor a kis angol fiú elhozta hozzánk a hegedűjét, és egész délután játszott, és Wolfgang is csatlakozott hozzá a hegedűjével. Másnap egy vacsorán a két gyerek egész délután felváltva zenélt, és nem úgy, mint a kisfiúk, hanem mint férfiak. Ez a Lillivel való zenélés és Nardini játékának élménye növelte Mozart igényét arra is, hogy tökéletesítse saját játékát, de ami talán még fontosabb, arra is, hogy komolyan kezdjen el hegedűre komponálni. Így készültek aztán a gyönyörű hegedű versenyek. Például a 218-as köhögjegyzékszámú D-dur darab, ennek második tételét hallgatjuk most. Gottfried von der Goltz és a Freiburgi Barokzenekar játszik.

Mozart zenéjét hallottuk, ez volt a 218-as köhögy jegyzékszámú D-dur hegedűverseny második tétele. Gottfried von der Goltz és a Freiburgi Barokk Zenekar játszott. Most pedig az Esperion együttes következik, François Couperin Nemzetek című művéből a negyedik szvit első tétele szól.

0: François Couperin Nemzetek című művéből a negyedik szvít első tételét az Esperion együttestől hallottuk.
1: Muzsikáló délelőtt a Bartók Rádióban.
0: 2 perccel múlt 10 óra, izgalmas úton indult el két fiatal zongoraművész, Mikulik Márton és Forgó Benyámin. Velük készült beszélgetést hallgatunk most egy koncertsorozattal kapcsolatban. A két kiváló ifjú művészt Boda Eszter kérdezi.
2: Hogyan alakult ki ennek a koncertnek az elképzelése?
3: Nekünk nagyon fontos profilunk Marcival, hogy monumentális szimfonikus zenekari darabokat játszunk el zongora négykezes formációba egy zongorán, és megpróbálunk a lehető legtöbb féle zenekari effektet és hangzás világot megjeleníteni, és ez úgymond egy ilyen kísérletezgetés is. Mahler első szimfóniája egy nagyon fontos projektünk volt, gyakorlatilag akkor indult kettőnk között a közös munka, és Stravinsky tavaszi áldozat az egy különösen gigászi mérföldkőnek mondható ebben a tekintetben, a hangszerelés hihetetlen összetettsége miatt, meg egyáltalán az apparátus miatt rengeteg sok fúvós hangszer van benne, meg 8 timpani, szóval tényleg egy ilyen elementáris hangzás. Úgyhogy ez adja a műsornak a súlypontját a koncert második felébe, és azt szerettük volna, hogy valami erősen kontrasztáló első félidőt játszassunk, ami német romantikus darabokból áll, de a német romantikus világnak több különböző arcát megmutatva, így Schumann, Schubert és Mendelssohn művek fognak elhangozni koncert első felében.
2: És honnan ismeritek egymást?
4: Hát először szerintem még zeneiskolás korunkban találkoztunk egy négykezes és két zongorás zongora versenyen. Aztán később különböző zongora versenyeken találkoztunk, és végül a Bartók Béla konzervatóriumban ismertük meg először jobban egymást, aztán ott nem volt annyira jó a viszonyunk, kicsit viharos volt, de aztán később rájöttünk, hogy mennyire sok közös dolog van bennünk, és ebből egy nagyon-nagyon-nagyon jó barátság lett. Talán ezért is tudunk szerintem nagyon effektíven és nagyon mérhetően együtt dolgozni. Szóval talán így indult a mi közös utunk.
2: Azért a zongora ez egy elég magányos hangszer. Nem úgy van, mint egy szimfonikus zenekarban, hogy sokan-sokan együtt dolgoztok. Akkor tulajdonképpen megvan ez a zenekari hangulat?
4: Igazából nekem az életemben nagyon fontos szerepet dölt be a kamarazene. Talán sokszor azt is szoktam érezni, hogy sokkal fontosabb is másokkal együtt zenélni, mint egy sötét szobába bezárva gyakorolni több órát. Mert hogyha másokkal zenélünk, az hát annyira sok új impulzus kapunk onnan, és a mi próbáinkon is úgy érzem, hogy ez nagyon megvan. Mi is képesek vagyunk egy szobába bezárva, egy széken ülve, felállás, vízivás, minden nélkül olyan flow állapotba kerülni, hogy 6 órán keresztül ott ülünk, és bújjuk a partitúrát, és mindent bele próbálunk rakni abba a zongora szólomba, amin éppen dolgozunk, de közben én azt érzem, hogy ez a közös munka, ez ahhoz is hozzásegít, hogy amikor szóló zongora darabokkal foglalkozom, akkor egyszerűen máshogy állok hozzájuk. Mert annyi mindent megtanulunk ezekből a darabokból, ahogy elemezgetjük a partitúrát és a mélyrásunk annak, hogy mondjuk, ahogy Benny elmitette, hogy 8 darab timpani van a darabban, hogy azt hogyan próbáljuk meg megszólaltatni zongorán, azt egy másik darabban mondjuk hasonló effektet szeretnénk előidézni, akkor innen mondjuk tudunk merítkezni.
3: Igen, és a zeneszerzők gondolkodás módjáról is rengeteget megtanul az ember azáltal, hogy ezeket a mondhatni csúcs darabjait nagyon részletekben megismeri, mert igazából egyébként én hiszek abba, de szerintem ezt nyugodtan mondhatom mindkettőnk nevébe, hogy igazán úgy lehet egy darabot jól megismerni, ha játssza az ember. Tehát előadóként az, hogy át is éli, hogy milyen zenei történés zajlik, és szerintem ez az egyik fő mozgatórugója az ilyenfajta közös munkánknak, hogy megismeressük ezeket a darabokat és gondolkozás módokat, és nyilván miután már megismertük, azt az ismertet szeretnénk megosztani a közönséggel.
0: Mikulik Márton és Forgó Benyámin a ma esti koncert előtt már többször eljátszotta ezt a műsort Miskolcon, Győrben, aztán Pécsett, és most a Zeneakadémián zárják a miniturnét. Mikulik Márton és Forgó Benyámin, ha tehetség kötelez, sorozatban lép színpadra ma este 7 órakor a Solti teremben. És ahogy említették, Schubert, Schumann, Mendelssohn és Stravinsky művei szerepelnek a programban, kettejükkel együtt nincs még felvételünk, de hallgassuk Robert Schumann Keleti képek című művének első tételét Sviatoslav Richter és Benjamin Britten előadásában.

Robert Schumann Opus 22-es Keleti képek című művéből az első tételt hallottuk, Szvyatoszláv Richter és Benjamin Britten zongorázott. Most pedig szóljon a második keringő, Sosztakovics második jazzfittyének hatodik tétele, az amszterdami Concertgebouw zenekarát Ricardo Sáy vezényli.

Sosztakovics második jazzsuitjének második keringőjét az amszterdami Concertgebouw zenekarától hallottuk, Ricardo Sai vezényelt. Arra gyakran felhívják a figyelmet a kutatók, hogy az túlzás lenne állítani, hogy Joseph Haydn találta fel a vonós négyest, hiszen a műfaj már létezett, de hogy ő volt az, aki tökéletesítette, és ezzel meghatározta a jövőbeli irányát, az biztos. Az Opus 20-as sorozat pedig még Haydn vonós négyes életművében is mérföldkőnek számít, sokan a kvartett műfajának első igazi mesterművének tartják. A sorozat leghíresebb darabja a negyedik, D-dur, nap vonós négyes, amelynek első tételét hallgatjuk most, a Mozaik kvartett játszik.

Joseph Haydn Opus 20-as vonos négyes sorozatának negyedik D-dur darabjából, a Nap kvartettből hallgattuk az első tételt, a Mozaik vonos négyes játszott. Négy vonost most egy kicsit kibővítünk, és egy kamarazenekar lesz belőle. Schubert öt német tánca közül az első C-dur és a második G-dur darab következik. A Liszt-Ferenc kamarazenekart halljuk, a hangversenymester Rolla János.

0: Schubert öt német tánca közül az első C-dur és a második G-dur darabot a Liszt Ferenc Kamarazenekartól hallottuk.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: Egy perc múlva lesz szűk, egy perc múlva lesz fél tizenegy, remélhetőleg mindenki itt van, aki játszana, elérkeztünk a délelőtti játékhoz. Mondom is a nyereményeket. Az első koncert október 16-án pénteken este 7 órakor lesz az Óbudai Társas Körben, a Hangfestés sorozat harmadik előadása, zene és képzőművészet egy palettán. Bán Blanka Sára művészettörténész és a V4 vonós négyes, a kiváló Miranda Liu hegedű művész vezette V4 vonós négyes koncertje ez, és mindig a zene adja a keretet a festményekhez, a művészettörténész vendég pedig elmagyarázza és az érdekességeit elmeséli az egyes festményeknek. Ez lesz tehát október 16-án pénteken este 7 órától az Óbudai Társaskör hangfestés koncertjén. Aztán október 17-e szombat, este 6 órakor a Régi Zene Akadémián Liszt születésnapi fesztivál lesz. Péter Edelman bariton és Farkas Gábor zongora művész kamara koncertje, ez az este Schubert téli utazás dalciklusával. Október 17-én szombaton este 6 órakor a Régi Zene Akadémián a Liszt születésnapi fesztivál előadásán. Van ma is egy színházi előadásunk, október 23-án pénteken, este 7-kor a Turay Ida Színházban Topolcsányi Laura Égben maradt repülő című művét, darabját láthatják zenés titkok Edith Piaf életéből. Keresztes Ildikó, Hűvösvölgyi Ildikó, Xántusz Barbara a színpadon, és a rendezés még Szurdi Miklós munkája. Október 23-án pénteken lesz az előadás, este 7 órakor a Turay Ida Színházban. És vissza a koncertekhez, október 24-én szombaton este 8-kor a Szent István Bazilikában az első Stephanos Nemzetközi Orgona Fesztivál hangversenyén a Hit visszhangjai címmel Áhim Erzsébet orgonaművész várja a közönséget. Ez október 24-e szombat, este 8 óra, Szent István Bazilika. És a koncertek mellett tárgyereményként még ma is van egy Snuki 96 könyvünk, Varasdi Frigyes trombita művész, vagyis Snuki tanár úr visszaemlékezések kötete, amelyben a gyönyörű családtörténet mellett nagyon sok érdekességet olvashatnak a zenei világból, nem csak a részfúvósok világából. Ezek tehát az ajándékok és a zenei javaslatokat is várom, mondom a kérdést. Évfordulós darab, ezen a héten lesz az évfordulós, de nem ma, hanem 1871. október 18-án Karlsruhe-ban volt Johannes Brahms, a végzett dala, vagy a sors dala, így is fordítjuk magyarra, ennek a művének bemutatója, és ebből hallgatunk részletet. A zenekari kórus mű Friedrich Hölderlin versére épül. Hölderlin művészete sok zeneszerzőt ihletett, a kérdés pedig az, hogy melyik irodalmi műfaj talán legnagyobb német alkotójának tartják őt. Ha meghatározzuk a műfajt, azt mondhatjuk, hogy ünnepélyes hangvételű, magasztos tárgyhoz szóló lírai költeményeket sorolunk ide. A műfajnak van gondolati változata is, amikor a költemény filozófiai kérdéseket taglal és a költő eszmefuttatásáról szól. Vajon melyik lehet ez az irodalmi műfaj, amelynek egyik rokon műfaja a himnusz, és amelynek mestere volt Friedrich Hölderlin? Erre várjuk most a válaszokat SMS-ben a 0630-30-30-160-as számra, e-mailben pedig a muzsikálódélelőtt@radio.hu címre, tehát Brahms zenéje szól, a kérdés pedig az, hogy melyik az az irodalmi műfaj, amelynek egyik rokon műfaja a himnusz, és amelynek mestere volt Friedrich Hölderlin.

sok szép válasz érkezett a kérdésre, hogy vajon Friedrich Hölderlin, akinek versére épült Johannes Brahms a végzett dala, vagy a Sors dala című műve, vajon melyik irodalmi műfaj igazi mestere volt? És elmondtam, hogy nagyjából hogy lehet körülírni ezt a műfajt, és az ódáról van szó természetesen, ami ma már inkább gyűjtőnévként használatos, bizonyos rokon műfajokkal, himnusszal, rapszódiával, zsoltárral együtt egyfajta tágabb műfaji csoportot alkot, de az óda, ez a lényeg, ez volt a helyes válasz, ennek mestereként tiszteljük az irodalomban Friedrich Hölderlint. És közben Johannes Brahms A végzett dala című művéből hallottunk részletet, az Ernst Zenf kórust és a berlini filharmonikusokat Claudio Abbado vezényelte. Lássuk a nyerteseket, a jegyeket és a tárgyereményt. Molnár Tamás, Eperjesi János, Esze Istvánné, Olexa József és Gász Péter nyerte. És kapunk zenei ajándékokat, de az elsőnél elvesztettem a nevet, úgyhogy ezt majd remélhetőleg utólag pótolni tudjuk, mert itt a sok üzenet között a lényeg eltűnt. Minden esetre van egy nagyon szép zenei kérés, aztán a másik két név megvan, Szabó István és Topercer Zoltán

kérése teljesül sorban. No, az első kérés, ami remélem, hogy azt is ki tudjuk deríteni, hogy kitől érkezett Schubert zenéje, és a 817-es jegyzékszámú magyar dallamot hallgatjuk, Schiff András zongorázik.

És megvan a név, Farkas Mária kérése teljesült, köszönöm szépen. Schubert 817-es jegyzékszámú Magyar Dallam című művét hallottuk, Siff András zongorázott. Szabó István kérésére is különlegességet hallgatunk, ez pedig a Boccherini emlékére írt Igyul című mű, Giovanni Salima alkotása. Várdai István játssza a szólót, és mellette a Nemzeti Filharmonikus Zenekart, Hanulintu vezényli.

Giovanni Soléma Igyul című darabját hallottuk Várdai István szólójával, a Nemzeti Filharmonikus Zenekart Hanulintu vezényelte. És tulajdonképpen különlegességet kért Topercer Zoltán is, mert Csajkovszki második G-dur zongora versenyét ritkábban hallgatjuk itt a műsorokban. Szóljon a második tétel a darabból, Gary Graffman zongorázik, a Philadelphiai Szimfonikus Zenekart Ormándy Jenő vezényli.

0: Egy hallgató közben azt kérdezte, hogy kik voltak az idei Liszt Ferenc Nemzetközi Zongora Verseny díjazottjai. Akkor térjünk vissza erre az előadásra, erre a versenyre. Első díjat nem adott ki a zsűri, másodikat megosztva kapott Rozsanics Ildikó, magyar ifjú zongorista, és Barbara Tataradze, grúz versenyző, és a harmadik díjat ugyancsak egy magyar zongora művész Pellet Sebestyén vihette haza, a közönség díjas pedig ugyancsak Rozsanics Ildikó lett, úgyhogy igazán büszkék lehettünk a magyar versenyzőkre. És most is zongora szólt, Csajkovszkij második G-dur zongora versenyének második tételét Gary Graffman játszotta, a Philadelphiai Szimfonikus Zenekart Ormándi Jenő vezényelte. És így teljes a mai játék. Köszönöm szépen mindenkinek, hétfőn folytatjuk.
1: Muzsikáló délelőtt a Bartók Rádióban.
0: 4:11 után ismét a cselló kap főszerepet. Carl Philipp Emanuel Bach A-dur Gordonka versenyének első tételét halljuk. Anner Bilsma és a Felvilágosodás korának zenekara játszik. Gustav Leonhardt vezényel.

Carl Philipp Emanuel Bach A-dur Gordonka versenyének első tételét Anner Bilsma játszotta, a felvilágosodás korának zenekarát Gustav Leonhardt vezényelte. Angéla áriája következik most Daniel François Esprit Auber a Fekete Dominó című operájából. Szumi Csó énekel, az angol kamarazenekart Richard Banning vezényli.

Daniel François Esprit-Auber a Fekete Dominó című operájának részletét Sumi Cho énekelte, az angol kamarazenekart Richard Bonning vezényelte, most pedig Ferencsik János vezényli a Magyar Állami Hangversenyzenekart, Beethoven 7. szimfóniájának első tétele szól.

0: Beethoven 7. szimfóniájának első tételét a Magyar Állami Hangversenyzenekar élén Ferencsik János vezényelte, és ezzel ér véget mai műsorunk. Csík Gabriella zenei szerkesztő és Padi Géza hangmérnök nevében is köszönöm, hogy velünk tartottak. Minden jót kívánunk, Bece Szilviát hallották.
1: Műsorajánló. Újra műsorra tűzi bemutatásának 100. évfordulóján a Magyar Állami Operaház Kodály Zoltán Hári János című daljátékát.
2: Megpróbáltunk egy olyan világot színpadra álmodni, ami kicsit Monty Pythonos, van benne mai humor, van benne mai tempó, dinamika, ritmus. A történetet úgy próbáltuk elmesélni, hogy az egy mai fiatal számára érdekes lehet.
1: Összhang. A zenei élet aktualitásai ma 19 órakor. A Bartók Rádióban. Ma este Lazár Bérmán archív hangversenyét hallgathatják meg. A szovjet-orosz zongoraművészt irdatlan mennydörgő technikájáért méltatták, amely Liszt és Rachmaninov izgalmas tolmácsolójává és az orosz romantikus zongoraművészet nagyiskolájának késői képviselőjévé tette. Zongora muzsika. Ma 19 óra 35 perckor. A Bartók Rádióban.
3: A Zeneakadémiától a világhírig.
4: Elállt a szavam, hogy milyen jól énekel. Marton Éva nem egy énekesnő, hanem egy művész.
3: Aki minden szerepben maradandót alkotott.
5: One of the most important Hungarian sopranos.
3: Művész és tanár.
6: Ha valaki nem tehetséges, inkább megmondja, mint hogy kínlódjon.
3: A szenvedély hangja. Marton Éva operaénekesnő portréja két felvonásban. Az első rész hétfőn 21 órakor az M5 műsorán.
1: Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. Tizenegy óra 30 perc. Évfordulók.
0: Köszöntöm hallgatóinkat, Bece Szilvia vagyok. Mai műsorunkban a 40 éve, 1986. szeptember 17-én, 64 éves korában elhunyt Kóródi András Kossuth-díjas karmesterre emlékezünk egy 1966-ban készült rádióműsor részleteivel. A 20. század második felének egyik legjelentősebb karmestere a Nemzeti Zenedében, karmester és zeneszerzés szakon Ferencsik János és Lajta László tanítványa volt, és az iskola növendékzenekarát 1941-ben vezényelhette először. Pályafutása elindulását azonban a világháború késleltette. De a háború után Tóth Aladár azonnal 1946-ban szerződtette az Operaházhoz, első előadását az év decemberében dirigálta. Erről az előadásról és az operaházi kezdetekről beszél Kóródi András.
7: Igen, ott töltöttem inas éveimet, és ott dolgozom most is. Azt hiszem, minden karmester számára ez a legsokoldalúbb iskola. Talán leginkább ahhoz hasonlítható, hogy egy fiatal orvos egy klinika sokrétű életében találja meg mindazt, amire a tanulmányai már fölkészítették, de a életben még alkalmazásukat gyakorolni és sokoldalúvá tenni szükséges. A opera nagyon töményen és segítően öleli magához a fiatal muzsikusokat. Azt hiszem, már a épület egy csomó olyan lerakódást, hagyományt nyújt az embernek, hogy a oda belépőt magával ragadja. Ehhez járul aztán az ott dolgozó kollégáknak hosszú évtizedes tapasztalata. Azt hiszem, az első években az ember legtöbbet azoktól a munkatársaktól tanul, legyen az énekes, zenekari művész, karmester kollega, korrepetitor kollega, akik a napi életben, a gyakorlati munkában találkozik. A fiatal karmester vágya természetesen az, hogy ő maga is odaállhasson a karmesteri pulpitusra és vezényeljen.
8: Azt hiszem, ezt a tényt, tehát, hogy valaki oda kerüljön a karmesteri pódiumára az operaháznak, még nagyon sok tanulmánynak kell megelőzni. És úgy vélem, hogy teljesen egyetértünk abban, hogyha azt leszögezzük, hogy feltétlenül szükséges annak, aki operát dirigál, az, hogy végigjárja az opera mesteriskoláját.
7: Azt hiszem, ez nélkülözhetetlen, és nagyon kínos helyzet adódnék, azt hiszem, abból, hogyha fiatal karmester egyedül a művészi ambícióját vetné latba ott a pulpituson. Itt elsősorban meg kell ismerni a műveket, akármennyire is furcsa hangzik, de az ember, mint zenetanuló, zenehallgató egy bizonyos felületnél megakad, és valójában tartalmában és formájában a művek tanítás, korrepetálás közben nyílnak ki az ember előtt. Tehát az első lépés az, hogy énekeseket készítünk elő szerepekre. Ez részben zongora mellett történik, részben a színpadi próbákon, a rendező utasításának megfelelő szituációkban a zenekar pótló zongorát szólaltatjuk meg. Az a rengeteg apró feladat, ami a színház életében adódik, kis együttes próbák rögtönzése, összehangolása, a színpadon láthatatlanul fölcsendülő trombita szignálok, vagy akár mennydörgések és villámlások előállítása. Szóval mindaz a nem látható, de annál fontosabb műhelymunka, aminek a hatása kettős, mert ez a munka valóban elősegíti az opera életét és fejlődését, ugyanakkor a fiatal karmester jelölt számára ez nyitja ki azokat a bizonyos rejtett ajtókat a művek valódi megismerésé.
8: Most, hogy egy kicsit visszatérjünk talán saját pályafutásodra, melyik volt az az opera, amellyel először léptél karmesteri pódiumra?
7: Először Kodály Hári Jánosát dirigáltam 46. december 16-án szerző születésnapján. Példátlan lámpalázzal, és talán ebben a szerencsés az volt, hogy a Hári János sok zeneszáma között sok próza van, és akkor a megszámálhatatlan magas számú pulzusomat a prózák alatt egy kicsit próbáltam normálisra csillapítani.

0: A Hári János előjátékát hallottuk, a Magyar Állami Operaház zenekarát Kórodi András vezényelte. Kórodi András karmester 1957-től volt a Zeneakadémia karmester szakának vezetője, 1967-től pedig a Filharmoniai Társaság zenekarának 6. elnök karnagya. Erről a zenekarról beszél most, de először nem a dirigens, hanem az 1966-ban készült rádióműsorban őt kérdező Meixner Mihály hangját halljuk.
1: Meg kell említenünk azt, hogy imáron 2. esztendeje Kórodi András a Budapesti Filharmoniai Társaság megválasztott karnagya.
2: A Filharmoniai Társaság hazánk legrégibb szimfonikus zenekar. 115 évvel ezelőtt alapította Erkel Ferenc. A körülötte tömörülő művészek önkéntes vállalkozása volt ez. Célul azt tűzte ki, szó szerint idézem az alapszabályokból, hogy a belbecsel bíró magyar alkotások és a klasszikus remek művek ápolói legyenek. Ez a Filharmoniai Társaság, ez egyesület, és az egyesület bizonyos formák betartásával önmagát irányítja, és az általa választott választmányon keresztül vezeti ügyeit. Nagyon boldog vagyok, hogy ebben a patinás, de korántsem öreg szellemű és képességű együttesben dolgozhatom. Ma lényegében a közönség számára a Filharmoniai Társaság azonos az Operaház zenekarával, ez körülbelül fedi is a valóságot.
1: Kórodi András és a Filharmoniai Társaság közös munkáját már eddig is sok sikeres hanglemez fémjelezte. Tudomásom szerint éppen nem régen készült el egy új lemez.
2: Igen, a Bartók összkiadást tűzte ki céljául a hanglemezgyártó vállalat, és ennek egyik felvétele néhány hete fejeződött be. A Fából faragott királyfi zenéjét vettük föl. Igyekeztünk Bartók utolsó akaratának megfelelően egy általa kijelölt példány alapján dolgozni. Ennek folytán ez a zene bizonyos részekben különbözik attól, amit a közönségünk az Operaház előadásain hallott és megismert. A lemez felvétel persze hosszú gyártási folyamat, a magnetofon szalagon az eredeti műnek sokszorosa szerepel, és a zenei rendező művészete aztán a vágóasztalon a megfelelő és jól összeillő részek összeragasztása.

0: Kóródi András karmesteri pályafutása óta szoros kapcsolatban áll a rádióval, számos hangverseny dirigált, számos felvételt készített a rádióban, és azt hiszem, hogy több opera felvételt is vezényeltél már a rádióban.
1: Igen, volt köztük ősbemutató is, volt régi klasszikus, romantikus operák új felvétele. Nagyon gyümölcsözi ez a kooperáció, részben a kitűnő rádiózenekarunknak is módot nyújt, hogy erről az oldaláról is bemutatkozzék, részben pedig a nyugodtabb technikai feltételek, azt hiszem a rádió hallgató fülének igényesebb hangzású operaprodukciókat nyújt, mint esetleg a helyszíni lármás közvetítés.
0: Itt esetleg meg is állhatnánk egy pillanatra. Sokan vannak karmesterek, akik nem szívesen dirigálnak rádióban vagy hanglemezre, azzal a kifogással, hogy ezek a produkciók a stúdió zárt légkörében nélkülözik azt a felvillanyozó hatást, amit a közönség jelenléte nyújt. Mi erről a véleményed?
1: Én azt hiszem, hogy ez a doppingoló erő, ami a közönség közvetlen jelenlétéből származik, valóban létezik és fontos tényező. De az a tudat, hogy a piros lámpa kigyullásakor egy maximális hangversenyteremnél is sokszort a több hallgató hallhatja ugyanazt, talán pótolhatja. És a karmester egy fokkal talán még intenzívebben a műfelé fordulhat, és nem kell még töredékében sem arra gondolnia, hogy nézik őt, hanem csak a hangzás és a műnek a helyes tolmácsolása kell, hogy vezérelje.
2: Ah, signor, per carità, non andate fuori di qua, l'ombi sasso, l'uomo bianco, ah, padrone, io gelo, io manco, se ne desti

0: Egy nagy klasszikus, Mozart Don Giovanniának részletét vezényelte Kórodi András, Polgár László énekelt, illetve a Magyar Állami Operaház énekkarát és a rádiózenekart hallottuk. Kórodi András tanárként is a diákok kedvence volt. Nagy karmesterek kerültek ki zeneakadémiai osztályából. Közülük Medvecki Ádám emlékezett rá a következő szavakkal. Első óránkon megállt előttünk, és mondta, hogy tessék parancsolni, csak semmi gátlás. Egyikünk megszólalt, hogy gátlásról szó sincs. Ő meg csendesen megjegyezte, hogy majd lesz. Medvecki Ádám emlékszik így, aki szerint Kórodi órái mindig jó hangulatban, sok nevetéssel és folyamatos fejlődéssel teltek. Kórodi András 1946-tól haláláig, 1986-ig volt az Operaház karmestere, és szinte mindent elvezényelt Monteverditől Verdin és Wagneren át, a hazai és külföldi kortársakig. Pályafutása váratlan haláláig töretlen volt. Kórodi Andrást 1986. szeptember 17-én a Budapesti Filharmóniai Társaság olaszországi vendégszereplésén Trevizóban érte a halál.
1: Operai és operán kívüli munkám során sok új magyar műnek bemutatójánál vagy felújításánál bábáskodtam. Hogy csak néhányat említsek, Kadosa Huszti Kaland című operájának ősbemutatója, Hajdú Mihály Kádár Katája, Szabó Ferenc Ludas balettja, Szokolai Sándor Vérnásza Petrovics Emil bűnés bűnhődése, és még sok egyéb színházi és hangversenytermi mű. Én azt hiszem, enélkül nincs előadó művészet. Lépést kell tartanunk az élő szerzőkkel, tudomásul kell venni azokat az irányzatokat és azokat a kifejezés módokat, amelyekkel gazdagítják a zenei palettát. Ehhez szükséges a régi iskolák ismerete is, de az is szükséges, hogy ezt az új hangot bele tudjuk olvasztani az egészbe.

0: Szokolai Sándor Sámson című operájának második felvonásából hallottunk részletet. Melis György, Házi Erzsébet, Palcsó Sándor, B. Nagy János, Faragó András és Szirmai Márta énekelt. A Magyar Állami Operaház énekes zenekarát Kórodi András vezényelte. Mai műsorunkban a 40 éve elhunyt Kórodi András Kossuth-díjas karmesterre emlékeztünk, Meixner Mihály 1966-ban készült rádióműsorának részleteivel. Kedves hallgatóink, köszönöm, hogy velünk tartottak, Bece Szilviát hallották.
1: Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Hétfői műsorunk ismétlését hallották. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. Dél van.

0: híreink következnek.
1: Van elegendő gáz a téli időszakra, a tárolók háromnegyede telített. Észak-Magyarországon pihennek a legtöbben a hosszú hétvégén, napos, de hűvös idő várható továbbra is. Jó napot kívánok a hírszerkesztő Gál Andrea nevében is, a mikrofonnál Vörös Domonkos. Biztosított a hazai gázellátás a téli időszakra, a tárolók töltöttsége 77%-os, közölte a Gazdasági és Energetikai Minisztérium. Magyarországon 5 helyszínen összesen mintegy 6,3 milliárd köbméter földgáz tárolható be. Ez a mennyiség az ország földgázigényét 96 téli napon át fedezhetné, a családok szükségleteinek kiszolgálására pedig több mint 200 hideg napra elegendő. A mostani tanévben már ismét pályázhatnak az Erasmus Plus programokra a magyar egyetemisták, a hazai kutatók és egyetemek előtt pedig újra megnyílik a Horizont Európa program, közölte a külügyminiszter. Orbán Anita erről annak kapcsán írt, hogy lezárult a Magyarországgal szembeni jogállamisági feltételességi eljárás. Emlékeztetett, a döntés lehetővé teszi 4,2 milliárd eurónyi uniós kohéziós forrás felszabadítását is. Szervezetileg és tartalmilag is meg kell újítani a közmédiát, hogy pártatlanul, függetlenül és korszerűen működhessen. Erről beszélt a Független Közmédia Testület elnöke. Bayer Judit a közmédia vezérigazgatói posztjára tegnap kiírt pályázat kapcsán tartott sajtótájékoztatón hangsúlyozta, olyan közmédiát szeretnének létrehozni, ami a társadalom minden rétegét megszólítja, bemutatja a különböző véleményeket és gazdaságosan működik. Bayer Judit azt is közölte, az MTI vezérigazgatói pályázatát várhatóan egy héten belül írják ki. A Fidesz és a Mi Hazánk is támogatja Magyar Péter hétfőn bejelentett kezdeményezését, hogy vezessenek be alkohol- és drogtesztet a parlamenti képviselők ellenőrzésére. A Fidesz közölte, azt remélik, a szabályok Magyar Péterre is vonatkoznak majd. A Mi Hazánk pedig azt írta, hogy ők már korábban is támogatták a drog- és alkoholteszt alkalmazását. A KDNP azonban rossz viccnek tekinti a javaslatot. Észak-Magyarországon pihennek a legtöbben a hosszú hétvégén. Az őszi szünet legkeresettebb úti céljai között van Eger, Miskolc, de Gyulát, Pécset, Szegedet és Hajdúszoboszlót is sokan választják. Ez derül ki az egyik nagy hazai szállás foglaló portál adataiból. Ebben az időszakban a foglalások 40%-a wellness hotelekbe szól. A legtöbben két éjszakát töltenek a szálláshelyeken. A vendégek csak nem fele legfeljebb 70 ezer forintot fordít a pihenésre. A legtöbb látogatót azok a térségek vonzzák, ahol állatkert, vár, illetve gyógyfürdő található. Folytatódik a változóan napos, gomoly felhős idő. Délkeleten több órás napsütésre számíthatunk. Kisebb eső csak az északi és nyugati ország részben fordulhat elő, helyenként megélénkül a szél. A hőmérséklet napközben 13-19, késő este 4-13 fok között alakul.
0: Híreket hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Október 16-án a Zeneakadémia Solti termében Aldona Bartnik és Naruhiko Kawaguchi előadásában elhangzik Chopin összes dala. Mazurkákkal, nocturnökkel és további zongoraművekkel kiegészítve. Jöjjenek és fedezzék fel az ismert szerző új oldalát. Részletes információ www.haydenam.com.
3: Egy évszázados zenei rejtély végre megoldódik. New York után Budapesten születik újjá Johann Sebastian Bach, Szent Márk passiója. Az Egyesült Államokban élő zseniális magyar orgonaművész és zeneszerző Karosi Bálint grandiózus rekonstrukcióját hallhatja a közönség október 21-én, melyet a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekara és Énekkara kelt életre. Legyen részese a zenei szenzációnak október 21-én a Mátyás templomban. mrm.jegy.hu.
0: Reklámot hallottak. Népzene itthonról.

Kucera Barbara vadonatúj népzenei lemeze a napokban kerül fel a legfontosabb online zenei platformokra. Jól mutatja a hegedűs szerénységét, hogy annak ellenére, hogy pályafutása első két évtizedében már számtalan lemezen hallható a játéka, csak most érezte elérkezettnek egy szólóalbum elkészítését. Az pedig már szakmai alapállásáról is sokat elárul, hogy a nagyszamos mente tánczenéje mellett egyetlen erdélyi falu a mezőségi Erdőszombattelke népzenéjének szentelte az albumot, bár tudható róla, hogy egyébként nagyon széles a repertoárja. Ma erről a lemezről lesz szó. Köszöntöm Önöket a szerkesztő Liberendre és a hangmérnök Pénzes Géza nevében is. Balogh Évát hallják. A szokásosnál hosszabb szöveges bevezetőre számíthatnak, tekintettel arra, hogy ezt egy több mint 22 perces zeneszám követi majd. Kucera Barbara szülőhelyén, Törökszent Miklóson, Antal Gabriellától, első hegedű tanárjától kapott életre szóló útravalót. A következő meghatározó élménye Halmos Béla, az a Szép piros hajnal című lemeze volt, ez vitte a klasszikus zene felül a népi hegedülés irányába. 15 évesen Timár Sándor, az Állami Népi Együttes vezetője, táncolni hívta a tánckarba. A tánc mellett zenét is tanult a budafoki zeneiskolában, diplomát szerzett a Magyar Táncművészeti Főiskola néptánc szakán, később pedig a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen népi hegedűsként, tanárként végzett. Ma már főállásban tanít népi hegedűt az Óbudai Népzenei Iskolában és a budafoki Nádasdy Kálmán Alapfokú Művészeti Iskolában. A Fölszállott a páva televíziós vetélkedőben feltűnt Sarjú Banda mentoraként indította el a Fonó Budai Zeneházban a kamaszkorosztályt megcélzó táncházat. A nyári népzenei táborokat kulcsfontosságúnak tartja, mert a gyerekek ezekben a saját kortársaikkal alkotott közösségben tudnak elmélyülni a népzenében, és egy hét alatt akár egy teljes tanévnyi tudással is gyarapodhatnak. Kucera Barbara egyébként nem csak népzenét hegedül. Közreműködött a Nox együttes albumain, muzsikált a Makám zenekarban, jelenleg tagja az etnorock jazz fúziót játszó Csalgának, és a három női prímás, Kucera Barbara, Salamon Beáta és Pál Éva által alapított Triolina zenekarnak is. Visszatérve a most megjelent szólóalbumhoz, a műsor elején beharangozott, a következő percekben felhangzó nagyszamos menti zeneszámban Kucera Barbara muzsikus társai, Fekete Márton kontrás, Hegedűs Luca cimbalmos, Molnár Péter nagybőgős és Bobár Zoltán harmonikás. Fekete Bori énekel.

Az Erdély északkeleti részén, Beszterce-Naszód megye környékén található, zeneileg és etnikailag is rendkívül sokszínű nagyszamos mente népzenéjéből készült összeállítást játszott Kucera Barbara és zenekara, Fekete Bori énekelt. Műsorunk végén még egy rövid zeneszám hangzik el, Erdő Szombattelke, méltóság teljes vonószenei hagyományából, Kucera Barbara és Römer Kompár Judit előadásában. Ezzel a felvétellel búcsúzunk mára, köszönjük, hogy velünk tartottak. A Népzene itthonról műsorát a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette 2026-ban. Az adást újra meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. Népzenével és világzenével hétfőtől péntekig 12 óra 5 perckor találkozhatnak itt a Bartók Rádióban. A szerkesztő Liber Endre és a hangmérnök Pénzes Géza nevében is köszönöm figyelmüket. Balog Évát hallották.

0: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 12 óra 35 perc. Koncert. Válogatás hazai és külföldi hangversenyek felvételeiből.
1: Köszöntöm hallgatóinkat a szerkesztő Ottmár Dávid nevében is, a Bartók Rádió mikrofonjánál Madarász Zsolt. Nicola Hillebrand szoprán Franz Schubert dalokat énekel. Zongorán közreműködik Malcolm Martineau. A felvétel Schwarzenbergben, az Angelika Kaufmann teremben 2026. június 20-án készült. Alkonyatkor Karl Lappe verse, fájdalom Matthäus von Collin verse.

Nicola Hillebrand Franz Schubert dalokat énekel. Zongorán Malcolm Martineau játszik. Hullámok hátán. Friedrich Leopold Graf zu Stolberg Stolberg verse. Tavaszvárás Johann Ludwig Uhland verse.

Nikola Hillebrand Schubert dalokat énekel, zongorán Malcolm Martineau játszik. Éjvirágok és éjdal, Johann Meyerhofer versei.

Nikola Hillebrand Schubert dalokat énekel, zongorán Malcolm Martineau játszik. A halál és a lányka, Matthias Claudius verse, az ifjú apáca, Jakob Nikolaus Krékherdő Jacques Elutta verse.

Nicola Hillebrand Schubert dalokat énekel, zongorán Malcolm Martineau játszik. Nevetés és sírás, Friedrich Rückert verse, a leányka panasza, Friedrich Schiller verse, és a kedves közelléte, Goethe verse.

Nicola Hillebrand Schubert dalokat énekel, zongorán Malcolm Martineau játszik. Hattyú dalok, szerenád numero 4, Ludwig Rellstab verse.

Nicola Hillebrand Schubert dalokat énekel, zongorán Malcolm Martineau játszik. Te vagy a csend, Friedrich Rückert verse.

0: Kedves hallgatóink, Nikola Hillebrand Schubert dalokat énekelt, zongorán Malcolm Martineau játszott. Schwarzenbergben az Angelika Kaufmann teremben készült a felvétel 2026. június 20-án. A szerkesztő Ottmár Dávid volt.
1: Műsorajánló. Ma este Lazár Bérmán archív hangversenyét hallgathatják meg. A szovjet-orosz zongoraművészt irdatlan mennydörgő technikájáért méltatták, amely Liszt és Rachmaninov izgalmas tolmácsolójává és az orosz romantikus zongoraművészet nagyiskolájának késői képviselőjévé tette. Zongora muzsika. Ma 19 óra 35 perckor. A Bartók Rádióban. Az Old Age Jazz adásában Cecile McLaurin-Salvant énekel. A haiti és francia szülők gyermekeként született, többszörös Grammy-díjas amerikai jazz énekesnő már 5 évesen zongorázni, 8 évesen klasszikus énekelni tanult. Barokk és improvizációs stúdiumokkal csiszolta sokoldalúságát, amit most With Every Breath I Take című albumán mutat be. Old Age Jazz. Cecile McLaurin-Salvant. Csütörtökön 23 órakor a Bartók Rádióban.
2: Harmadik Szakcsi Rádió Jazz Fesztivál a Magyar Jazz Rádiójában. A jazz két ikonja, az idén 100 éve született Miles Davis és John Coltrane emlékét idézte meg augusztusban Salföldön a harmadik Szakcsi Rádió Jazz Fesztivál, melynek fő koncertjeit most a Szakcsi Rádióban is műsorra tűzzük. Október 16-án pénteken 20 órától a Modern Art Orchestra koncertjét hallgathatják meg, melyen Miles Davis legendás albumát, a Birth of the Cool című lemezt keltik életre. Október 17-én szombaton 20 órától a jazz történet legkiemelkedőbb szaxofon művésze előtt tiszteleg a Coltrane Legacy formáció. Október 18-án vasárnap 20 órától a kiváló amerikai szaxofonművész Andy Middleton és az Olá Kálmán Quartet koncertjét tűzzük műsorra. Éljük át újra a Salföldi Jazz Fesztivál koncertjeit október 16-án, 17-én és 18-án este 8 órától a Szakcsi Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak. A Bartók Rádióban.
0: A folytatásban az Olasz Rádió Nemzeti Szimfonikus Zenekarának hangversenyét közvetítjük,

Elhangzott Manuel de Falla Rövid élet, közjáték és tánc. Az Olasz Rádió Nemzeti Szimfonikus Zenekarának hangversenyét közvetítjük vezénnyel David Jiménez. Joaquín Rodrigo Aranjuezi koncertó. Gitáron Pablo Sáenz Villegas játszik.

Joaquin Rodrigo Aranjuez-i koncertóját hallották. Pablo Sáenz Villegas ráadásként Francisco Tárrega művét játssza, Gran Jota.

Francisco Tárréga művét hallották, Gran Jota. Pablo Sainz Viregas játszott gitárom. Az Olasz Rádió Nemzeti Szimfonikus Zenekarának hangversenyét közvetítjük, vezényel David Jiménez. Georges Bizet, Carmen Suite, válogatás. Les Toreadors, előjáték, Aragonés, Intermezzo és Chanson Bohème.

Válogatást hallottak Georges Bizet Carmen szvittjéből. Az Olasz Rádió Nemzeti Szimfonikus Zenekara játszik David Jiménez vezényletével. Most csendüljön föl Nikolaj Rimszkij-Korszakov spanyol kapriccsója, opusz 34.

Nyikolaj Rimszkij-Korszakov spanyol kapriccsóját hallották. Kedves hallgatóink, az Olasz Rádió Nemzeti Szimfonikus Zenekara David Jiménez vezényletével ráadásként Jeronimo Jiménez intermezzóját játssza a Louis Alonso esküvője című zárzóélából.

0: A Louis Alonso esküvője című zarzuelából hallották az intermezzót. Jeronimo Jiménez volt a zeneszerző. Kedves hallgatóink, az Olasz Rádió Nemzeti Szimfonikus Zenekarának hangversenyét közvetítettük, vezényelt Dávid Jiménez. Gitáron közreműködött Pablo Sainz Villegas. A felvétel a torinói Olasz Rádióban, az Arturo Toscanini Auditoriumban 2026. június 18-án készült. A szerkesztő Ottmár Dávid nevében is megköszönöm figyelmüket, további jó rádiózást kíván Madarán Zsolt, viszont hallásra!
1: Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Műsorajánló. A Mesterek órája mai adásában Karl Richter csembalózik, orgonál és vezényel. A 100 éve született német művész repertoárja igen változatos volt, mégis leginkább Bach és Händel interpretációiról emlékezünk rá. Karl Richter a Mesterek órájában. Ma 18 órakor a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 15 óra. Híreink következnek.
2: Uniós hitelhez juthatnak a kis és középvállalkozások. Újabb uniós támogatást kapott Ukrajna, folytatódik a napos, de hűvös idő. Jó napot kívánok a hírszerkesztő Bártfai Kinga nevében is, a mikrofonnál Bőti Attila. A magyar kis és középvállalkozásokra 270 milliárd forint uniós hitelforrás vár kamatmentesen a GANZ Ábrahám programban, jelentette be a gazdasági és energiaügyi miniszter. Kapitány István közölte, a cél, hogy ez a pénz azoknál a vállalkozásoknál hasznosuljon, amelyek fejlesztenének, de eddig a hiányzó forgótőke vagy a hitel után fizetendő kamat visszatartotta őket. A tárcavezető felidézte, hogy szeptemberben mintegy 800, többségében vidéki turisztikai vállalkozás juthatott egyenként 10 millió forint fejlesztési forráshoz, most pedig a teljes kis- és középvállalkozói kör következik Budapesten és vidéken. Az uniós agrártámogatások megőrzését és határozott kiállást vár Magyar Péter miniszterelnöktől a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége a holnap kezdődő uniós csúcs találkozón. A Magos szerint a következő uniós költségvetésről szóló tárgyalásokon a mezőgazdasági támogatások jelentős csökkentése is napirenden van, ami súlyos következményekkel járhat a magyar termelők számára, tovább ronthatja a versenyképességüket. A gazdaszervezet azt követeli, hogy legalább a jelenlegi uniós források maradjanak meg, és továbbra is biztosítsák a 80%-os állami társfinanszírozást. Az Európai Unió több mint 2,8 milliárd eurót folyósított Ukrajnának katonai beszerzésekre. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke hangsúlyozta, a pénzt Ukrajna legsürgetőbb katonai szükségleteire, így a védekezéshez nélkülözhetetlen drónokra és rakétákra, valamint lőszerek beszerzésére fordítják. Átadták a MOL szarvasi biometán gyártó egységét. A beruházást 2,7 milliárd forintból valósították meg. A termelés még ebben a hónapban megkezdődik. Az új üzemben éves szinten több mint 7 millió köbméter biometánt állítanak elő, amely mintegy 8,5 ezer háztartás éves gázigényének felel meg. Észak-Magyarországon pihennek a legtöbben a hosszú hétvégén. Az őszi szünet legkeresettebb úti céljai között van Eger és Miskolc, de Gyulát, Pécset, Szegedet és Hajdúszoboszlót is sokan választják, derül ki az egyik nagy hazai szállásfoglaló portál adataiból. Ebben az időszakban a foglalások 40%-a wellness hotelekbe szól. Több ember ellen elkövetett emberölés kísérletének gyanúja miatt rendelte el három férfi letartóztatását a Miskolci járásbíróság. A gyanúsítottak vasvillával, macsetével és lapáttal támadtak rá több emberre. Az eset múlt vasárnap történt az Ószthoz közeli Sátán. A társaság egy korábbi nézeteltérés miatt ment be egy portára, ahol a gazdát, annak lányát és barátját támadta meg. már 5 halottja van az augusztusi omisi erdőtűznek, miután egy 70 éves férfi belehalt súlyos sérüléseibe a spliti kórházban. A katasztrófa után 8 ember volt életveszélyes állapotban, közülük már csak 3-an vannak életben. Egy sérültet Splitben, 2 pedig zágrábi kórházakban ápolnak. Éjszaka átmenetileg többfelé beborul az ég, majd holnap az ország nagy részén több órás napsütés valószínű. A hőmérséklet éjszaka 2 és 7 fok között várható, de a kevésbé felhős szélcsendes helyeken gyenge fagy is lehet, napközben 13-19 fok lesz.
1: Híreket hallottak. Muzsikáló délután a Bartók Rádióban.
3: Kovács Sándor köszönt önöket, Csik Gabriella a zenei szerkesztő, Weisz Gábor szerkesztő a műsor, Bozzai László a hangmérnökünk, 06303030160, itt írhatnak SMS-t, illetve muzsikáló délután kukacradio.hu. Dvorzsákkal kezdünk ezúttal, az A-dur szvit, aminek amerikai a mellékneve, opusz 98, ugye Dvorzsák, amikor Amerikában volt egy pár évig, akkor írta az Új világszimfóniát, meg ezt is, meg egy vonós négyest. Ennek az első tétele szól most az Atlantai Szimfonikus Zenekarral. Atlanta, volt olimpia is ott, még a magyarok is részt vettek, ha jól emlékszem. Natali Stutzman vezényel.

Dvořák Ádor szvitjének a nyitótétele hangzott el az Atlantai Szimfonikus Zenekarral, Natali Schutzmann vezényelt. Közben írtak a kedves hallgatók, azt írja az egyik hallgató, hogy 197 nemzet, 10.318 sportolója vett részt az Atlantai olimpián. Egyéb statisztikákat nem tudom, hogy most például legutóbb mennyi volt, meg hogy volt, de ez a 197, ez elég impozáns szám. Bevallom, nem tudom, hogy hány nemzet van egyáltalán a Földön, lehet ezt tudni, hogy hogy van ez? Nem nemzet, hanem hány ország, mert ugye ez nem fedi egymást a kettő. Na jó, menjünk tovább. Mozarttal folytatjuk. A D-dur szonáta következik két zongorára, annak is a nyitótétele. Az érdekesség, ez Mozart részben magának, részben egy Josefa Auenhammer nevű kisasszonynak írta, ketten játszották el. Ez a Josefa, illetve az Auenhammer nővérek Haydn is írt nekik, ez a Josefa nagyon jól tudott zongorázni, de állítólag, hát ez csak így leírásokból tudjuk, megetősen csúnya volt szegénykém. Alexander Rabinovics Barakovszky és Marta Arhagy zongoráznak.

Mozart D-dur szonátájának első tétele hangzott el, két zongorára írt szonátáról van szó, 1981-ben keletkezett ez a mű. Tulajdonképpen ezután költözött Bécsbe Mozart, akkor még Salzburgban volt. Alexandr Rabinovics, Barakovszky és Mata Arhadzs zongorázott. Foréval folytatjuk, ja, közben ezt muszáj mondanom, kedves hallgatóink, nagyon szorgalmasak, és nem köszönöm, azt írja egyik hűséges hallgatónk, hogy 193 ENSZ tagállamban. Ugye az előbb arról volt szó, hogy 197 nemzet volt az atlantai olimpián, tehát voltak olyan nemzetek, amelyeknek nincs országuk. Nekem rögtön eszembe jutott egy olyan nemzet, amelynek nincsen országa, és nagyon sok probléma van ezzel a nemzettel. Nem a palesztinokra gondolok, egy másik nemzetre gondolok, amelyiknek, hát tulajdonképpen, jó, nem akarom a politikában magam beártani, de hát azért nincs nekik országuk, hiába, akármit is mondok. Melyik ez? Hát, ha tudják. Foréval folytatjuk, Jean Racine énekek következik, opusz 11, az Accentus kórussal.

Foré műve hangzott el, Jean Racine éneke, az Akcentus kórus énekelt. Johann Nepomuk Hummellel folytatjuk, de hát azért gyorsan el kell mondanom, hogy mely népre gondoltam, többre is gondoltam egyébként, és többet is írtak, hogy nincs hazájuk. Hát a kurdok az jó példa erre, több országban vannak szétszórva, de a baszkok is például, írta egyik hallgató, és hát rengeteg kis nép van Oroszország területén, indiánok aztán meg, tényleg nagyon sok vannak. Hummel tehát, Eszmol zongora, ötös, Eszmol, ki írt Eszmolban, Rachmaninov írt Eszmolban, de hát a Hummel is ezek szerint. A Menuetto tétel következik, most Allegro con fuoco, tehát jó tüzes. Az Erdődi Anszlam játszik, Monostori Gábor zongorázik, majd még mondom a többieket is, de hát a Monostori Gáborról nekem eszembe jutott a Monostori erőt. Hol van a Monostori erőt?

0: Jan Nepomuk Hummel Eszmol zongoraötösének a második tétele hangzott el Monostori Gáborral és az Erdődi Ensemble, Polonyi István, Szefcsik Zsolt, Újházi Gyöngyi és Martos Attila alkotják az Erdődi Ensemble-ot. Újházi Gyöngyi, Újházi, hát azonnal eszembe jut a leves, éhes vagyok, nem ebédeltem rendesen, és arról egy színész, akiről elnevezték ezt a levest. Mi volt a színésznek a keresztneve? És akkor majd még a Monostori Erődre is visszatérünk.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.

azt mondja, hogy 2 perccel múlt 3:30. Ja, most egy új lemez következik, bocsánat, az előbb még nem mentem tovább, de egy gyönyörű Bruckner szimfóniát hallgatunk, ez a 4. romantikus szimfónia, egy részlet következik az első tételből. Az Atlantai Szimfonikus Zenekar, az szerepelt ez az Atlantai Szimfonikus Zenekar, ma már ezzel kezdtük a mai műsort. És hát az érdekes, hogy Bruckner szimfóniát vesznek föl, mégpedig egy változatát ennek, mert rengeteg változata van minden Bruckner szimfóniának. Úgyhogy 1878-as változat, 1880-as befejezéssel, minden Bruckner szimfónia ilyen. Ilyen változat, olyan változat, ilyen befejezéssel, olyan rádolgozásra, stb. Úgyhogy egy unikum tulajdonképpen. Hát hallgassuk meg, Natali Stutzmann vezénye szerepelt már ő is ugye a mai műsorunk elején.

Hát ez volt Bruckner negyedik szimfóniájának egy rövid részlete, hogy ezek borzasztó hosszú tételek, nagyon szép tételek egyébként. Egy új lemezről idéztük fel, mindezt az Atlantai Szimfonikus Zenekar játszott Natali Stutzmann vezényletével. És akkor visszatérek a Monostorra, meg az Újházira. Monostori Gábor és Újházi Gyöngyi, azt írja egy hallgató, ezt nem ellenőriztem, hogy ők házas pár. Monostoriról eszembe jutott, hol van a Monostori erőt, Komáromban. Újházi Gyöngyiről meg az Újházi, hát ilyen vagyok én, mit csináljak? Az Újházi gyúkleves jutott eszembe, és az a színész, akiről elnevezték, hát az Újházi Ede. És akkor most következzék, ha jól nézem, akkor Johann Sebastian Bachal folytatjuk, mégpedig a Vadász kantátával. Abból következik egy ária Diana Damaraval.

Bach vadász kantátájának egyik áriája, mégpedig a 9-es tétel hangzott el Diana Damrau-val. Folytatjuk vadászattal. Carl Stamitznak van egy D-dur szimfóniája, aminek az a mellékneve, hogy vadászat. Nem vagyok egy vadásztípus, megmondom őszintén, nagyon sajnálom az állatokat, de azért voltak olyan vadászkönyvek, amiket élvezettel olvastam. Széchenyi Zsigmondnak például több vadászkönyve van. Van egy, amelyik Indiában játszódik, és a tigrisnek az indiai neve, az a címe. Remélem, ezt sokan tudják. Na, következzék a Stamitz vadász szimfónia első tétele a London Mozart Players-szel.

Kásztamics vadász szimfóniájának az első tétele hangzott el a London Mozart Players. Egyébként olvastam, nagy bajok vannak a Bakonyban, itatókat kell csinálni a vadállatoknak, mert már nem tudnak hova menni, inni, annyira nincs víz. Szerencsétlen, a szarvasokról volt éppen szó. Egy szarvas meghallgat egy kürt szót, az már megijedt szerintem. Griggel folytatjuk, az F-dur befejezetlen vonós négyes, még befejezett része következik, az Allegro Scherzando, a Csilingirian vonós négyes játszik.

Grieg befejezetlen vonós négyesének második tétele hangzott el a Csirin-Zsirien vonós négyessel. Emlegettem egy Széchenyi Zsigmond vadász naplót, vagy nem is tudom, hogy regény, nem regény az igazából, egy leírás, indiai leírás, csodálatosan fogalmazott Széchenyi Zsigmond, a Tigris ez a címe, de indiai szóval Nahar, ezt többen megírták. Tigris, Tigris, éjszakánk erdeiben sárga láng, mely örökké szabta rád rettentő szimetriád, ez egy William Blake vers, egy hallgató küldte be pont ezt az első strófáját. Egy másik fordításban ez úgy szól, Tigris, Tigris, csóvafény, éjszakáknak erdején, mély kéz adta te neked szörnyű és szép termeted. Melyik tetszik önöknek jobban? Egyik jobb, mint a másik egyébként. A vagy B. A az az első, amit olvastam, tehát éjszakánk erdeiben sárgalánk, másik csóvafény. Melyik tetszett jobban? Míg ezen gondolkodnak, egy kis madár szó, mégpedig a kakukk, Respighi madarak szvittjéből, az Orfeusz kamarazenekarról.

0: Ez volt a Kakukk Reszpégi Madarak szvittjéből az Orpheus Kamarazenekarral, 4 óra van.
1: Muzsikáló délután a Bartók Rádióban.
0: Kulturális hírek, de előtte egy hallgató panaszkodott, hogy nem olvastam elég érthetően a két fordítását ennek a Blake, William Blake versnek. Az első strófát olvastam mind a két fordításból. Hát legyen, közben szavaztak egy párra, majd elmondom, hogy az A fordítás, tigris, tigris, éjszakánk erdejében sárga láng, mely örökké szabta rád rettentő szimetriád. A másik? Tigris, tigris, csóvafény, éjszakáknak erdején, mikéz adta te neked szörnyű és szép termetet. Érdekes egyébként, van szavazat az A változatra, de a többség a B változatra szavazott. Még egy picit hagyom, hogy gondolkodjanak, és aztán majd elárulom, hogy kik a fordítók. Jöjjenek a kultúrás hírek. Tóth Péter zongora estjére kerül sor, szerdán, azaz ma, 19 órakor a Gyulai Várszínház kamara színpadán, még oda lehet érni egyébként, Liszt-művek szólalnak meg. Ez a Tóth Péter nem azonos a Tóth Péter zeneszerzővel, egy fiatal ember. Mennyire fiatal, azt nem tudom, bevallom. Magyar zeneszerzők művei szaxofon kvartetre, numero 2, csütörtökön, ez egy ilyen lemezbemutató koncert, a Quartetto per Tutti Saxofon Quartet hangversenye. Aztán Umike Est, Franz Schubert és az Osztrák-Magyar Monarchia zenéje a Budapesti Fesztivál zenekar előadásában Vezénye Fischer Iván, a Rumbach zsinagógában van mindez csütörtökön 19 órakor, és az érdekesség, hogy az 5. szimfónia, Schubert 5. szimfónia első tétele után klezmer zene jön, a 2. tétele után szerb népzene, és így tovább, tehát nagyon vegyes a műsor, és érdekes műsor, nagyon különleges. És egy zenét akkor rögtön felidézünk, mégpedig nem más, mint a Schubert 5. szimfóniát. A 3. tételt idézzük most a Budapesti Fesztivál zenekarral, Fischer Iván vezénnyel. Itt egyébként Bonchidai népzene követné ezen a koncerten a 3. tételt.

Schubert 5. szimfóniájának a 3. tétele hangzott el a Budapesti Fesztiválzenekarral, Fischer Iván vezényelt. Közben hát kiegyenlítődött a szavazás, kérem szépen. A és B verzió, az A verzió a Szabó Lőrinc volt, és a B verzió pedig Kosztolányi Dezső. Nekem mind a kettő tetszik, mint ilyen vagyok, mit csináljak. Evaristo Felice Dal Abacóval folytatjuk, az E-dur koncerto első tételét a Concerto Köln játsza.

Evaristo Felice dal Abaco 17-18. Századi szerző volt egyébként, 1742-ben hunyt el. Az Édur koncertójának a nyitótételét hallották a Concerto Köln előadásában. Egy évforduló, 1235-ben királlyá koronázták IV. Bélát. Hát aztán tudják a történetet, tatár, stb. IV. Béla egy nagy uralkodó volt. Miből volt még négy? Melyik névből volt még négy a magyar történelemben? Mert aztán Istvánból volt 5, Lászlóból is 5, Ferdinándból is 5. Négy, volt még egy, akiből négy volt. Ki volt, melyik az a név? Négy volt belőle. Louis Theodore Gouvrivel folytatjuk, Gouvivel folytatjuk egy nagyon érdekes szerző, 19. század. Nagyon nem lett híres, pedig nem rossz szerző, 9 szimfóniát, ő is egyébként. A D-moll szonátáját hallják, annak is a második tételét, Gerard Thal és Anders Gruthausen előadásában.

Louis Theodor Govi műve hangzott el, D-moll szonáta második tétele, Jara Tal és Anders Gruthausen volt a két előadó. És kiből volt negyedik Béla mellett, melyik névből volt négy királya Magyarországnak? Kicsit hülyén fogalmaztam, bocsánat. Károly, negyedik Károly, ugye ő volt az utolsó magyar uralkodó, egyben a, hát ezt is megkérdezhettem volna, de inkább mondom, az 55. Puccinival folytatjuk. Liu áriája következik a Turandotból, Angela Gheorghiu énekel, és még van egy kérdésem. Egy uralkodó, aki úgy kerül a trónra, hogy ő a második X, nem mondom a nevet, és úgy hal meg, hogy ő az első X. A magyar történelemhez is van köze. Ki volt ez, aki második balambér, és első balambérként halt meg, most a balambért mondtam, kínomba. Na, következzék a Liu ária.

Liu áriáját hallották a Turandotból, Angel Giorgio énekelt. Még egyszer felteszem a kérdést, valaki úgy került a trónra, hogy ő a második azon a néven, azon a keresztnéven, és úgy halt meg, hogy ő az első. És a magyar történelemhez is van köze. József Haydn-nal folytatjuk, egyébként már vannak válaszok. József Haydn-nal folytatjuk, a C-dur dél szimfóniából a menuettó tétel következik, hogy is a harmadik, a Concertus Musicus Windelnik, az Harnoncourt vezényel.

0: József Haydn C-dur úgynevezett dél szimfóniájának a menuettó tétele hangzott el, Nicholas Harnoncourt vezényelte a Concentus Musicus Wien-t. Egy hallgató ír, hogy öt Béla királyunk volt, helyesbít engem, mert hogy ötödik Béla nevét vette fel Wittelsbach Otto, aki 1305 és 7 közt volt magyar király. Jó, jó, igen, igen, de hát ez ugye pont az interregnum. 1301-ben kihalt az Árpádház, és aztán jöttek az Anzsuk, és a zavaros időben volt mindez. Nem tekintik igazi királynak. Aki azonban második X-ként került a trónra, és első X-ként hunyt el, az Ferenc. Második Ferenc 1792-ben német-római császárként második volt, 1804-ben felvette az első Ferenc nevet, mint osztrák császár, 6-ig megtartotta a német-rómait, aztán lemondott arról is, és első Ferencként hunyt el 1835-ben. Hát ennyit a történelem furcsaságairól, csak most nézem az időt, mert egy perc múlva fél öt.
1: Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Október 16-án a Zeneakadémia Solti termében Aldona Bartnik és Naruhiko Kawaguchi előadásában elhangzik Chopin összes dala. Mazurkákkal, nocturnökkel és további zongoraművekkel kiegészítve. Jöjjenek és fedezzék fel az ismert szerző új oldalát. Részletes információ www.haydenon.com.
3: Egy évszázados zenei rejtély végre megoldódik. New York után Budapesten születik újjá Johann Sebastian Bach, Szent Márk passiója. Az Egyesült Államokban élő zseniális magyar orgonaművész és zeneszerző Karosi Bálint grandiózus rekonstrukcióját hallhatja a közönség október 21-én, melyet a Magyar Rádió szimfonikus zenekara és énekkara kelt életre. Legyen részese a zenei szenzációnak október 21-én a Mátyás templomban. rme.jegy.hu.
4: Interaktív zenei nyomozásra hívja a népszerű dallamok kedvelőit Hollerung Gábor és Szűcsapor. A két zenei detektív utána jár, milyen titkos szálak kötik össze a mai slágereket a klasszikus mesterek műveivel. A Fürelisztől a Despacitoig követik nyomon a közönség kedvenc darabok titkait a budafoki Doknányi Zenekar közreműködésével. A sláger DNS-e a Momkultban november 8-án vasárnap. További információk és jegyek bdz.hu.
5: Amit örömmel hallgatunk, amire mindig rácsodálkozunk. Zenei kedvencek 60 percben a Liszt Ferenc Kamarazenekarral. Klasszikus zenei élmények egy órában, hétvégi koncerteken Budapest belvárosának különleges helyszínein. 18 és 20 órától. További információ és jegyvásárlás lfkz.hu.
1: Reklámot hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: Rejtvény. Remélem mindenki ott ül már a készülék mellett, és izgatottan figyel, mondom, mit lehet nyerni. Péntek 20 óra Opus Jazz Club. Tóth Viktor Skylark Metropolitan együttese. Október 17, szombat, 11 óra, tehát délelőtt, régi Zeneakadémia, matiné koncertek, Alexander Kaspurin zongora koncertje, ő a 2026-os utrechti Liszt zongora verseny győztese, transzcendens etüdöket játszik. Jó, nehéz feladat, mit mondjak. Október 18, vasárnap, 19 óra, BMC koncertterem, Faragó Béla zeneszerzés DLA koncertje. Faragó Béla nagyon érdekes zeneszerző egyébként. Október 22 csütörtök, 18 óra nagyterem, világjáró művészeink. Bál Dávid zongorázik, Asztoros Bence hegedül, Szabó Péter Gordon Kadik, Csajkoszki művek. És van egy CD, Ránki György, Pomádé király új ruhája, meseopera két felvonásban, Ube Frank Géza vezény, Gregor József főszereplő, tehát remek dologról van szó. Most az október 22 csütörtök nálunk nagy terem, gondolom a Jókai utcában, ez nincs ide írva, de majd kijavít Gábor, hogyha marhaságot mondtam. No és akkor mit kell kitalálni? Nyitány következik egy operából, az opera egy meséről szól, nagyon ismert mese, szerepet játszik benne egy cipellő, amelyik nem illik minden lábra, és akinek a lábára illik, hát az lesz a király kisasszony. Tehát ennek az operának a nyitán szándékosan nem mondtam a címet, de nem is ezt kell kitalálni, hanem a zeneszerzőt. A Philharmonia zenekar játszik Túlió Szerafin vezényletével.

Rossini műve hangzott el a Hamupipőke operából a Nyitány, a Filharmonia zenekarral, Tullio Serafin vezényelt. Ugye a mesében cipellő szerepel, itt az operában, jól tudom, nem cipellő, hanem talán karkötő, hogy valami ilyesmi szerepel, de hogyha butaságot mondtam, akkor javítsanak ki. Mindenesetre már sorsoltunk, Muskovics László, Rubi Ilona, Kormos Dénes, Mecsi Diana és Fekete Csaba a nyerteseink. Volt hallgató, aki Prokofjevet írt, igaza van abból a szempontból, hogy Prokofjevnek is van egy hamupipőkéje. Ez következik most, ebből egy tétel az ősz tündére, mégpedig most zongorán, Sziasztok Szávrichterrel.

Richter zongorázott egy rövid részletet Prokofjev művéből, a Hamupöpökéből, hát átiratban, szerzői átiratban. Megyünk tovább, mégpedig Telemannal, a Portugálok, ez a címe ennek a Bédus Suite tételnek, a Nemzetek Suite-ről van szó, a berlini régi zene együttes játszik.

És akkor már is megyünk tovább, következik egy nagyon érdekes felvétel egy születésnapos énekestől. Egyébként az előbb egy Telemann darabot hallották, a portugálok tételt a Nemzetek Suite-ből. A születésnapos énekes nem más, mint Wiedemann Bernadett, egy csodálatos énekes, aki most a Csókáriát énekli Saint-Saëns-tól.

Videmon Bernadettnek és Fekete Attilának szól ez a taps. A Csók áriát hallották, a MÁV zenekart Kesják Gergely vezényelte. Kérem szépen, megint volna egy kérdésem. 1983-ban ezen a napon hunyt el Ranódi László. Többek között a Pacsi írta az Arany Sárkány rendező és nagyon sok filmé. Melyik játszódik Sárszegen? Florian Leopold Gassmannal folytatjuk, a B-dur kvintett oboára és vonosnégyese, harmadik tétele következik Lencsés Lajossal és a Szigeti Kvártettel.

Florian Leopold Gassmann Bédul kvintettjének harmadik tétele hangzott el Lencsés Lajos és a Szigeti Kvártett előadásában. Egyébként ez a Derek Gassmann egy könyvtáros volt a császári udvarban, és hát fugákat is tudott írni, nagyon híres volt erről. Még egyszer felteszem a kérdést, Ranódi Lászlónak van többek közt a Pacsirta vagy az Aranysárkány két nagyszerű filmje Kosztolányi alapján. Melyik játszódik a képzeletbeli Sárszegen? Egyébként Baján vették föl a képek nagy részét. Johann Daniel Miliusszal folytatjuk, reneszánsz lantos, Lutz Kirchhoff játszik egy kis darabot lanton.

0: Johann Daniel Milius egykori lantosnak egy kis darabját játszotta Lutz Kirchhoff lanton. És azt nézem, hogy mennyi idő van, nem sok. Melyik film játszódik a Pacsirta, illetve az Aranysárkány közül, melyik játszódik a képzeletbeli Sárszegen, és vették fel Baján a nagy részét. Kérem szépen, mind a kettő ravasz kérdés volt. 5 óra.
1: Híreink következnek.
2: Csúcstalálkozó kezdődik holnap Brüsszelben. Uniós hitelhez juthatnak a kis- és középvállalkozások. Folytatódik a napos, de hűvös idő. Jó napot kívánok! A hírszerkesztő Bártfai Kinga, a mikrofonnál Bőti Attila. Az európai külső határok védelmének további erősítéséről és az energiaválság kezeléséről tárgyalnak holnap az Európai Uniós tagországok vezetői. Ezt Magyar Péter kormányfő közölte közösségi oldalán, mielőtt elindult Brüsszelbe. Mint írta, ma tárgyal a visegrádi négyek miniszterelnökeivel, holnap pedig a csúcs találkozó előtt részt vesz a néppárti kormányfők találkozóján és az olasz miniszterelnök által összehívott kohéziós egyeztetésen. A miniszterelnök péntek reggel először folytat hivatalos, 4 szem közti megbeszélést Ukrajna elnökével. Élesen bírálta a gyermekvédelmi törvény keddi módosítását a Fidesz. A párt úgy látja, a 2021-ben módosított gyermekvédelmi törvény mostani módosítása nem a kórházban hagyott csecsemőkről szól, hanem az LMBTQ lobbiról és a pedofilok jogainak védelméről a magyar családokkal szemben. Orbán Viktor, a Fidesz elnöke, a Tisza párt lépését súlyosan antidemokratikusnak nevezte. Felidézte, hogy 2022-ben 3,5 millió magyar ember mondott nemet a gender propagandára a gyermekvédelmi népszavazáson. A 2022-es parlamenti választásokkal együtt tartott 4 kérdéses népszavazáson az elutasító válaszok voltak több mint 90%-os többségben, de a referendum az 1,7 millió érvénytelen szavazat és a szükséges részvétel elmaradása miatt jogilag érvénytelen lett. A magyar kis- és középvállalkozásokra 270 milliárd forint uniós hitelforrás vár kamatmentesen a Ganz Ábrahám programban, jelentette be a gazdasági és energiaügyi miniszter. Kapitány István közölte, a cél, hogy ez a pénz azoknál a vállalkozásoknál hasznosuljon, amelyek fejlesztenének, de eddig a hiányzó forgótőke vagy a hitel után fizetendő kamat visszatartotta őket. A tárcavezető felidézte, hogy szeptemberben mintegy 800, többségében vidéki turisztikai vállalkozás juthatott egyenként 10 millió forint fejlesztési forráshoz. Most pedig a teljes kis- és középvállalkozói kör következik Budapesten és vidéken. Az európai kis- és középvállalkozások 42%-a alkalmaz már mesterséges intelligenciát és automatizált rendszereket, derült ki az Európai Bizottság által készített Euróbarométer felmérésből. Az ügyfélszolgálati és ügyfélkapcsolati, valamint a teljesítményellenőrzés területén hasznosítják leginkább a mesterséges intelligenciát, de gyakori felhasználási területnek számít a logisztika, a tervezés és a munkaerőbeosztás is. Az európai vállalatok 61%-a véli úgy, hogy az MI használata segít a döntéshozatalban. Sztrájkoló tanárokkal szolidáris diákok tűztek össze a rendőrökkel Madridban. Az egyik egyetemen tartott megmozdulás során néhány tüntető át akarta törni a rendőrkordont és rátámadt a rendfenntartókra, akik gumibotokkal próbálták visszaverni őket. Több diák és rendőr megsérült, 5 embert őrizetbe vettek a spanyol fővárosban. Éjszaka átmenetileg többfelé beborul az ég, majd holnap az ország nagy részén több órás napsütés valószínű, de keleten gyenge eső lehet. Napközben 13-19 fok valószínű.
1: Híreket hallottak. Muzsikáló délután a Bartók Rádióban.
0: És benne most Schubertet hallgatunk, az Esdur zongoratriónak a Scherzando tételét az Auer Trio előadásában.

Schubert Esdú zongoratriójának a harmadik tétele hangzott el az Auer Trio előadásában. Egy pillanatra hadd térjek vissza a Ranódi László filmekhez, mégpedig az Arany Sárkány az egyik kedvencem, Mensáros László játszotta Novák Antalt. Tudják, hogy Novák Antal hány éves a regény szerint? Kíváncsi vagyok. Nem vagyok teljesen biztos benne, úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy mit mondanak, aztán igyekszem utána nézni. Tehát egy számot várok, hogy hány éves Novák Antal. Handel-lel folytatjuk a koronázási anthem, ugye négy részes darabból most két tételt idézünk fel a Sixteen együttessel.

Andrew koronázási anthemjéből két tétel hangzott el a Sixteen együttessel, Harry Christophers vezényelt. Állatos hírek. Vesz Gábor megint elém tett egy elefántos hírt. Ennek persze örülök, pláne azért, mert olyan hír, ami hát érdekes. Egy alma ott van az elefánt ormánya előtt, jól látható és érezhető, mégsem lehet közvetlenül elérni. Az állatnak vissza kell fognia az első mozdulatot, és kerülő utat kell választania egy akadály körül. 16 elefánttal csinálták mindezt meg. A Tájföldi Nemzeti Elefánt Intézetben, mert ilyen is van ott, kérem szépen, és a 16 elefánt mindegyike rájött, hogy mit kell csinálni. Aztán megváltoztatták a kerülő utat, a 16 elefánt mindegyike egy pillanattal megnézte, hogy mi van, hogy van, és aztán ő is változtatott. Miért? Mert az elefánt egy értelmes állat. Már látogatható cékla, az árva vörös panda kölyök a fővárosi állatkertben. Szegénynek a mamája hunyt el, egyébként nemrég voltam az állatkertben, és láttam, és hát szegénykém ott volt egy fán, és egyedül volt. Szívszakad meg tényleg. A legújabb szinkron számlálás alapján már 166 ezer daru tartózkodik a Hortobágy térségében. Azért ez nagyon szép, csak hát aztán víz is lesz ott nekik, szerencsétleneknek, mert azért a darunak is kell valamennyire inni. Vagy a daruk csak azért vannak ott, mert éppen valami ilyen akkugyárat építenek, és ahhoz kell a sok daru, nem tudom, jó, bocsánat. El lehet dönteni a kedves hallgatóknak, hogy mi legyen az év rovara 2027-ben. Na most csak úgy nem lehet, tehát az, hogy lótetű, meg nem tudom, valamit bedobok, az nem. Három jelölt van. A szegélyes futrinka, az aranyos bábrabló, vagy a bőrfutrinka. Nekem mind a három nagyon szimpatikus, szívem mind a háromért nagyon reszket, és hát nem tudom, hogy a kedves hallgatók mire szavaznának. Akár most is megszavazhatnánk, hogy szegélyes futrinka A, aranyos bábrabló B, már a báb miatt is, és a bőrfutrinka az legyen C, melyik a legkedvesebb. Aggodalomra ad okot a mosómedvék elszaporodása Magyarországon. Egyébként ez tényleg, szóval invazív faj, vigyázni kell. És 194 éves a világ legidősebb teknőse. Ugye egyre öregebb, és már ugye évekkel korábban is mindig hír volt róla. Még egy dolog, egy furcsa állat tűnt fel Rio de Janeiroban a Copacabanán, ez a híres, ugye ilyen strandszerűség ott a város elején, elefántfóka. Az elefántfóka itt nem él, Antarktiszhoz közelebbi szigeteken élnek ezek az állatok, és most fogta magát, és ott is megjelent. Állatos zene következik Pulenktől, a szerelmes oroszlán.

Egy rövid kis darab volt ez a szerelmes oroszlán Francis Poulenctől, zenekari Suite La Fontaine nyomán, a párizsi konzervatoár zenekarát Georges Prêtre vezényelte, hosszabb volt a lekonferálás, mint maga a darab. Mozarttal folytatjuk, de ne felejtkezzek meg valamiről, Novák Antal. Jól emlékeztem, többen írták 44 éves öregény szerint. Mozarttal folytatjuk, közben egyébként azt nézem, hogy szavaznak a rovarokra. Kérem, alázattal egyelőre mindegyikre van szavazat. A-ra, B-re, C-re. Még egyszer elmondom, szegélyes futrinka, A, aranyos bábrabló, B, bőrfutrinka. Egyiket se ismerem, bevallom őszintén, de majd most mindjárt utána nézek, hát ha van róluk kép. Mozart Árdu szonátájának a török induló része következik Kocsi Zoltánnal.

A török induló hangzott el Mozart Ádus szonátájából, Kocsis Zoltán zongorázott. Juan de Encina következik, reneszánszkor, Amor con Fortuna, Hesperion együttest hallják.

0: Szerelem szerencsével nagyjából így lehet lefordítani Hoa de Encina madrigájának a szövegét. 5:30.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: Új rejtvény. Október 19, hétfő 19 óra óbudai társaskör, mekkora nyüzsgés, mennyi hang, ez a címe. A Csermely Kvártett, a Pentafúvós Ötös működik közre, versek is vannak, Kerekes Éva, Jászai Mari Díjas színésznő, az est házigazdája Tóth Endre. Október 22. csütörtök 19 Turai Ida Színház, kávéházi kabaré, kabaré jelenetek, kuplék, kalandok. Október 22. csütörtök szintén 20 óra Doknányi Ernő Zenei Központ nagyterem, Falvai Attila hegedül, Fülei Balázs zongorázik, Mozart és Bartók művek. Október 30. péntek 19 óra Doknányi Ernő Zenei Központ nagyterem, klasszikus és jazz, Binder Károly zongorázik, illetve a Binder Trió játszik, és Borbé Mihály szaxofonizik, meg tárogatózik, bocsánat. Mit kell kitalálni? Gustav Mahler első szimfóniájának a második tétele szól a Chicagói Szimfonikus Zenekarral, Solti György vezényel. Egy kérdésem van, hol mutatták be Mahlernek ezt a szimfóniáját? A várost tessék megnevezni.

Gustav Mahler első szimfóniájának a második tétele hangzott el a Chicagói Szimfonikus Zenekarral, Solti György vezényelt. Az ott a kérdésem, hogy hol volt a bemutatója ennek a darabnak. Kérem szépen, meg tudom mondani, Budapesten. Most már csak az a kérdés, hogy mit keresett Mahler Budapesten? Mert itt volt, valamilyen funkciója volt, hát ha ezt is megírják néhányan. Addig elmondhatom, hogy ki nyert. Juhász Mónika, Bozi Lajosné, Strejt Gábor és Lajcsik Imre, ők a nyertesek. Tehát Budapesten volt 1889. novemberében ez a bemutató. Miért pont Budapesten? Mi volt itt Mahlernek a dolga? Ezt kéne kitalálni. Johann Nepomuk Hummellel folytatjuk, az Esz-dur trombita verseny rondótétele következik. Ez szerintem egy nagyon ismert Hummel mű. Hummel nem annyira ismert amúgy, de ez barom ismert. Baromi, miket mondok már? Maurice André trombitál, a berlini filharmonikusokat Herbert von Karajan vezényli.

Johann Nepomuk Hummel Erzsú trombita versenynek a záró tétele hangzott el Móricz Andréval és a berlini filharmonikusokkal, Herbert von Karajan vezényelt. Még egyszer a kérdés, hogy mi volt a funkciója Mahlernek Budapesten, és akkor egy kis filmzene John Lanttal a Downton Abbey filmből.

John Lann filmzenéje után Schumann dalciklusából az Asszony szerelem asszony sorsból következik az első két dal Juliane Banza és Graham Johnson előadásában.

Schumann dalciklusának, az Asszony szerelem, Asszony sorsnak az első két dalát hallották Juliane Banks és Graham Johnson előadásában. Leopold Mozart G-dur szimfóniájának a nyitótételével zárjuk a mai műsort, a Liszt Ferenc Kamarazenekart hallják.

0: Purcell zenével zártuk a mai muzsikáról, délután rosszul konferáltam az imént, az angol barokk szólistákat John Eliot Gardiner vezényelte, Csík Gabriella volt a zenei szerkesztő, Weiss Gábor szerkesztette magát a műsort, Bozzai László volt a hangmérnök, búcsúzik a műsorvezető, Kovács Sándor.
1: Műsorajánló. Újra műsorra tűzi bemutatásának 100. évfordulóján a Magyar Állami Operaház Kodály Zoltán Hári János című daljátékát.
2: Megpróbáltunk egy olyan világot színpadra álmodni, ami kicsit Monty Pythonos, van benne mai humor, van benne mai tempó, dinamika, ritmus. A történetet úgy próbáltuk elmesélni, hogy az egy mai fiatal számára érdekes lehet.
1: Összhang. A zenei élet aktualitásai ma 19 órakor. A Bartók Rádióban. Ma este Lazár Bérmán archív hangversenyét hallgathatják meg. A szovjet-orosz zongoraművészt irdatlan mennydörgő technikájáért méltatták, amely Liszt és Rachmaninov izgalmas tolmácsolójává és az orosz romantikus zongoraművészet nagyiskolájának késői képviselőjévé tette. Zongora muzsika. Ma 19 óra 35 perckor. A Bartók Rádióban. Kodály Zoltán daljátéka nyomán.
3: Jó fog meg legények azok a gárdisták, de csak amíg nem jön a magyar huszár, akkor aztán jaj, édesanyám!
4: Azt mondja el, Hári bátyú, hogy fogta el nagy Napóleon?
5: Ő nem hazudhat is, ha ilyen jól csinálja.
6: Nem akárki fia merészel így beszélni velem, ha csak nem te vagy a...
7: Hári János vagyok, és az is maradok.
1: 100 éves a Hári János. Pénteken 12 óra 30 perckor, az M5 műsorán. Szombaton 15 óra 6 perckor a Bartók Rádióban, és vasárnap 13 óra 45 perckor a Dunán. Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 18 óra. Mesterek órája. Hírességek, legendás előadó művészek.
8: Köszöntöm a kedves hallgatókat, a mikrofonnál a szerkesztő, Bolla Milán. Mai műsorunkban a 100 éve 1926. október 15-én született Karl Richter csembalózik, orgonális vezényel. Először hallgassuk Johann Sebastian Bach 1047-es edzékszámú második F-dur brandenburgi versenyét. Előadja Hans Martin Linde, blokkflőtén, Manfred Clement, oboán, Pierre Thibault, trombitán, Hans-Heinz Schneeberger, hegedűn, Hedwig Billgram, csembalón, valamint a müncheni Bach zenekar, vezényel Karl Richter. A felvétel Münchenben a Zeneművészeti Főiskolán készült 1967. januárjában. Érdekesség, hogy ez a felvétel szerepel azokon az aranyozott rézlemezeken, melyeket a Voyager űrszondák szállítanak az űrben.

Johann Sebastian Bach 1047-es edzékszámú második F-dur brandenburgi versenyét hallottuk. Előadta Hans Martin Linde, blokkflőtén, Manfred Clement, oboán, Pierre Thibault, trombitán, Heinz Schneeberger, hegedűn, Hedwig Billgren, csembalón, valamint a müncheni Bach zenekar, vezényelt Karl Richter. Következik Handel B-dur orgona versenye, opusz 4, numero 6. Előadja Karl Richter orgonán, közreműködik Karl Richter kamara együttese. A felvétel Münchenben, a Markuskirchében készült 1958-ban.

Handel opusz 4-es numero 6-os B-dur orgona versenyét hallottuk. Előadta Karl Richter, közreműködött Karl Richter kamara együttese. A folytatásban Johann Sebastian Bach S-dur fuvola csembaló szonátáját hallhatjuk. Jegyzékszáma 1031. Előadja Aurel Nicolé fuvolán Karl Richter csembalón. A felvétel 1963-ban készült.

Johann Sebastian Bach 1031-es edzékszámú Ez-dur fuvola csembaló szonátáját játszotta Aurel Nicolet és Karl Richter. Kedves hallgatóink, mai Mesterek órája műsorunkban a 100 éve született Karl Richter felvételeiből válogatunk. Műsorunk végén hallgassuk Johann Sebastian Bach 127. kantátáját, Herr Jézus Christ war Mensch und Gott. Szólót énekel Antonia Faberg, szoprán, Peter Pierce, tenor, Kiss Engine, basszus. Közreműködik Edgar Schahn, oboe d'amorén, Georg Donderer, trombitán, Hedwig Billgren, orgonán. A müncheni Bach kórust és a müncheni Állami Operaház zenekarát Karl Richter vezényli. A felvétel Münchenben az Anis Kirchjádban készült 1958. áprilisában.

0: Johann Sebastian Bach 127. kantátáját hallottuk. Herr Jesu Christ, war Mensch und Gott. Szólót énekelt Antonia Fahlberg, szoprán, Peter Pierce, tenor és Keith Ingen, basszus. Közreműködött Edgar Schann, oboe d'amorén, Georg Donderer, trombitán, Hedwig Billgram, orgonán, a Müncheni Bach kórust és a Müncheni Állami Operaház zenekarát Karl Richter vezényelte. Kedves hallgatóink, mai Mesterek órája műsorunkban a 100 éve 1926. október 15-én született Karl Richter csembalózott, orgonált és vezényelt. Műsorunk végén köszönöm a figyelmüket, adásunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu per Bartók oldalon. Én további jó rádiózást kívánok, a szerkesztőt Bolla Milánt hallották.
1: Bartók Rádió, több mint klasszikus. 19 óra. Összhang. A zenei élet aktualitásai.
2: Köszöntöm hallgatóinkat a Bartók Rádió mikrofonjánál a szerkesztő Madarás Zsolt. Pontosan 100 évvel ezelőtt, 1926. október 16-án mutatták be Kodály Zoltán Hári János című daljátékát az Operaházban. Az elmúlt 100 évben több mint 500 alkalommal tűzte műsorára ezt a darabot az Operaház. A művel köszöntötte például az intézmény Kodályt a 65., a 70., a 75. és a 80. születésnapján is. Halász Péter karmester viszont most találkozik először a darabbal, mint karmester. Gondolom azért jól ismerte, talán már gyerekkora óta többször is látta ezt az előadást.
3: Természetesen, mint magyar zenész és magyar ember, hát mi a Hári Jánossal növünk föl, és most, hogy említetted ezt a hihetetlen adatsort, hogy hányszor és milyen fontos alkalmakkor volt előadva ez a mű, megint átvillant rajtam, hogy mekkora súlya is van annak, hogyha az emberre rábízzák azt a felelősséget, hogy ezt a egészen csodálatos gyöngyszemet a Magyar Állami Operaházban egy ilyen jeles alkalomkor előadja.
2: Hogy kezdi a felkészülést egy karmester, ha még egy általán nem vezényelt darabbal találkozik?
4: Meghallgatja a régi nagyok felvételeit, bújja a kottát, hogy kezdődik egy ilyen fölkészülés?
3: Az teljesen evidens volt számomra, hogy itt egy nagyon különleges darabról van szó. És valóban a Hári János esetében tele van a darab ellentmondással. Egyszerre egy hatalmas apparátusú opera, és egyszerre kamarazene. Egyszerre a nyugati zenéből, a német zenéből és a francia zenéből táplálkozó mű, és egyszerre egy mélységesen magyar mű, ami a magyar népdalt viszi be a magyar színpadra, és állít ennek egy, nem tudom, azt mondom, hogy emlékművet állít, az olyan fennköltem furcsa hangzik, mert ennél azért egy sokkal élőbb dolog, de a lényeg az, hogy itt csodás égkövekről van szó, hogy Kodályt idézzem, ami az ugye, azt mondta Kodály, hogy ő foglalatot próbált készíteni.
2: Nagyon haladó darab volt ez 1926-ban?
3: Hogyne. Ugye magyar népdal elképzelhetetlen volt, hogy ez megszólaljon az Operaháznak a színpadán. Nem is oda tervezték eredetileg ezt a Nemzeti Színház tervezték, és egyre mívesebb lett a darab.
2: Radnai Miklósnak köszönhető, hogy ezt aztán mégis az Operaházban mutatták be.
3: Pontosan, és csodálatos ez az ellentmondásokkal teli darab, és nagyon hosszú a darabnak a kialakulás története. Tehát az első megválaszolandó kérdés az az volt, hogy milyen verziót is játszunk a Hári Jánosból, hiszen példának okáért az egyik leghíresebb szám az Intermezzo, az például a próbák során került a műbe, azt nem tervezte Kodály a Hári Jánosba, az egy másik művéből emelte át, mert szükség volt ott még 5 perc építésre. Vagy például 5 kalandból állt, ugye most 4 kalandból, előjátékból, utójátékból, 4 kalandból áll a Hári János, amit mi ismerünk, de volt egy 5. kaland is, amikor Mária Lujza teljesen kihúzta.
2: Annak is használta egy másik művében.
3: A zenei anyaga az balettzeneként él, nagyon ritkán adják elő, egyébként szerintem szuper hangverseny darab, de például a partitúra végleges formájába beemelte a 48-ba komponált Honvéd indulóját, és ezzel egy nagyon ütős lezárást írt például a darab első felének a végére, ez sem szerepelt a bemutatásban. hallgatókkal.
4: Tulajdonképpen évtizedekig alakult ez a darab, hiszen a 26-os verzió az csöppet sem volt a végleges verzió, hiszen 28-ban is műsorra tűzték, akkor már egy átdolgozott formában, és azt mondta, hogy az 1962-es kiadáshoz nyúltak, és most tulajdonképpen azt hallják majd a nézők.
3: Pontosan, 62-ben az Universal kiadónak Kodály ezt az autorizált verziót úgy nyomta a kezébe, hogy na ez a Hár János. Úgyhogy én úgy gondolkodom, hogyha a szerzőnek ez a végleges véleménye a saját művéről, akkor ezt kéne előadni. Na most, ami engem nagyon meglepett, hogyha minden igaz, ez így még nem is volt előadva.
4: Ugye van egy Színházi Nyitány néven ismert kompozíció, ami nyilván Pontosan. A műsor legelején hangzik el, akkor ezt a korábbi verziókban szinte soha nem játszották?
3: Ha jól értesültem, akkor egy meghúzott verziót játszottak ebből a nyitányból. Volt egy klasszikus Békés András féle rendezés régen, ahol csak a legvégét játszották, és ha minden igaz, a legutóbbi produkcióban volt egy meghúzott rész. Én őszintén szólva, formailag, zeneileg nem tudom, hogy hogy kell ezt a nyitányt. Nem is akarom, de nem is tudom, hogy hogy kéne ezt úgy meghúzni.
4: Most a hallgatók, ha ezt hallják, akkor talán elcsodálkoznak arra, hogy mennyire kap szabad kezet egy karmester, hogy éppen egy adott darabot, aminek ennyiféle verziója létezik, hogy mutatja be a közönségnek.
3: Hát az opera azért az egy team munka, tehát azért nyilvánvaló, hogy ezt a rendezővel is meg kell beszélni.
4: Béres Attila a rendező, Béres aki a Miskolci Attila, Színházból igen. érkezik. Azt mondta, hogy nagyon jól dolgoznak együtt. Ugye ez manapság sokszor feszültségforrás karmester és rendező között.
3: Ez egy nagyon örvendetes munka Attilával. Egy igazi színházi ember. És nekem volt egy kívánságom felé, amikor legelőször leültünk beszélgetni, mégpedig az az volt, hogy melyik zeneszámnak mi a dramaturgiai létjogosultsága. És arra kértem Attilát, hogy segítsen abban, hogy amikor megszólal egy zene, akkor tudjuk, hogy abban a pillanatban miért szólal meg ez a zene. Hiszen a Hári Jánosban vannak olyan dalok, például én így voltam a Helykét Tikom tavalyi című dallal, aminek meg kell mondjam, hogy nem pontosan értettem a dramaturgiáját, hogy mit is keres a darabban, és miért szólal meg, és az volt a kívánságom Attila felé, hogy próbáljuk meg választ adni arra, hogy melyik pillanatban miért is kell dalolni, és én nagyon elégedett vagyok most ezzel, mert tényleg Attila nagyon jó partner ahhoz, hogy lehessen közösen gondolkodni.
4: Ugye nagy elődökhöz vissza lehet nyúlni, hiszen Ferencsik János ezt kétszer is fölvette, és ő ugye tudott konzultálni még Kodály Zoltánnal.
3: Ferencsik nagyon fontos. Összességében szerintem egy magyar karmester számára a magyar repertoárt vezényel Ferencsik János megkerülhetetlen. És nem csak azért, mert tudott konzultálni Kodállyal, nyilván, hogy ez egy nagyon fontos dolog, de egy remek zenész, és egy nagyon nagy etikával rendelkező zenész, aki nem szokott önkényesen belenyúlni a partitúrákba, úgyhogy mind a kettő Ferencsik felvétel, a korai Palló Imrés és a későbbi Sólyom Nagy Sándoros felvétel is számomra nagyon fontos forrás
4: volt. És
3: nem csak
4: a szereplők miatt nem teljesen egyforma ez a két felvétel, de Ferencsik is máshogy vezényel az egyik és a másik felvételem.
3: Ez valóban így van. Elmesélek egy nagyon érdekes dolgot, ami nagyon sok fejtörést okozott nekem, és azt hiszem ez pont ehhez a kérdéshez illik, hogy a híres ajólovas katonának, tehát a toborzó számban, a harmadik kaland végén, azt tudom, hogy már a harmadikos általános iskolás kisfiam is tudja dalolni.
4: És mert... ugye számára az óvodások is ismerik.
3: Igen, és az a jó, hogy szeretik. Tehát az a jó, hogy ösztönösen szeretik. Na szóval van ez a remek dal, és a végén nekem is ez úgy volt a fülemben, hogy itt egy több szólamú kórus van, aki több szólamba énekel, és nagyon magasan, és hát ez az operában is így hangzott el. Igen ám, de 62-es partitúrában nem ez van, hanem egy szólamú ének van. Ami teljesen logikus olyan szempontból, hogy ugye a magyar népdal az mindig egy szólamú. És a Hári Jánosban is, amikor magyar népdalt énekelnek, bizony az egy szólamba van, kivételt képez a Gyújtottam gyertyát, de miért képez kivételt? Azért, mert ez az osztrák udvarba éneklik az osztrákok. Hiába magyar népdal az alapja, Tehát Kodály nem csak, hogy a magyar világot teremti meg a magyar népzenéből, hanem még az osztrák világot is, nagyon fondorlatosan. Valószínű az ennek az oka, hogy ő nekünk azt mutatja be, hogy a magyaroknak a fejében milyen az az osztrák udvar.
4: Kertész Istvánnak is van egy londoni felvétele Mellis Györggyel és Komlósi Erzsébettel, egy nem Magyarországon élő világklasszis karmester, ez is egy etalonnak számít.
3: A zenekari hangzás egészen elképesztő. Peter Ustinov, zseniális világpolgár, mondja föl a prózai részeket egyedül, minden szerepbe belehelyezve magát, színészi bravúrral, igen ám, csak hogy az angol közönség nem fogja sose megérteni azt, hogy hogy gondolkodnak Nagyabonyban Bécsről, vagy hogy mi a Hári Jánosnak az igazi mondani valója.
4: Ezért is nem vált ez mondjuk az európai operaházak repertoárjának.
3: Pont erről szeretnék ennek kapcsán beszélni, hogy nagyon át kellett dolgozni a szöveget, ahhoz, hogy ez az angol közönség számára érthető legyen, és egy ilyen kedves parodisztikus farc jött az egészből létre, igen ám csak, hogy ilyenkor meg nagyon elveszti a mélységét a darab, mert hogy a Hári János az abból él, hogy valóban van benne jó adag humor és gúny, ugyanakkor meg pillanat alatt tud, és ebben nagyon modern Kodály fényről árnyékra váltani, és rendkívül mély és rendkívül őszinte zenét komponál.
4: Azt mondta, hogy egy álomszereposztás ez a mostani. A két főszerepet Sándor Csaba és Balga Gabriella alakítják, de hogy mindegyik szerepe a megfelelő énekes találták, hiszen nagyon fontos talán egy ilyen népdal füzérből álló daljátékban, hogy az opera énekesek valóban népdalt énekeljenek, és ne pedig operát.
3: Pontosan, ez volt kezdettől kezdve nekem a célom, és remélem, hogy ez ezzel a remek gárdával meg tud valósulni, hogy valóban ne, most ezt a csúnya szót használom, áriázzunk, hanem megtartjuk a magyar népdal éneklésnek a természetes mi voltát, és hogy a zenekar is, egyébként Kodály nagyon vigyáz arra, hogy ott, ahol énekelnek, ott a zenekar ne legyen túl vastag. Kivéve mondjuk a toborzót, ahol mindenki kitombolhatja magát, de például Örzse megszólalásainál szinte kamarazenét hallunk.
4: Hogy a piánók is jobban érvényesüljenek.
3: Pontosan, és ebbe Béres Attila is például partner volt. Mondok egy példát, hátul van a császári palotának az erkélye a színpadon, mondtam neki, hogy ez így nem fog működni, mert akkor a Mária Luisának kiabálnia kell a saját dalát, ami hiába egy osztrák menüett, az egy magyar népdalból van, és egyébként se illene az esztétikában. Attilánk meg az volt a válasz, hogy semmi gond, akkor itt ebbe a pillanatban messziről előre fog jönni az erkély egészen a színpad széléig, és akkor onnan fogja énekelni ezt a dalt.
4: Akkor tulajdonképpen egy kicsit az is a szándék volt, hogyha mondjuk Kodály ezt láthatná, hogy elégedett legyen ezzel az előadással?
3: Ez egy karmesternek mindig ez a titkolt szándéka, hogy egy remek műnek olyan keretet tudjon adni, hogy megszólalhasson az a csoda, ami le van írva, és Kodály esetében tényleg arról beszélhetünk, hogy ez egy nagyon míves partitúra. Nem is tudom, hogy ennyire csodálatosan ki tud hangszerelni még a magyar zenei irodalomban, mint Kodály Zoltán, és hát ezekben a korai művekben egészen virtuóz és csodálatos hangszerelés van, és egyik hang sem mindegy. Úgyhogy reményeim szerint ezt meg tudjuk mutatni a közönségnek.

0: Az előadást Béres Attila, a Miskolci Nemzeti Színház igazgatója rendezi. Az egyik próba előtt beszélgettünk. Ez az első operaházi rendezése, de operát már rendezett korábban is, Szegeden is, sőt, San Franciscóban is, tehát a műfajjal már találkozott, bár igazából ez nem egy klasszikus opera, hiszen daljáték a műfaja.
1: Az biztos, hogy nem klasszikus opera, és az is biztos, hogy nehéz behatárolni műfajilag, hogy ez fantasztikus népdalokból inspirálódó dalokkal teli próza, vagy abszurd prózával teli operai szándék. Ezt nehéz eldönteni, de talán nem is kell eldönteni, mert hogy ez a Hári János, és szerintem a műfaj meghatározása is olyan Hári Jánosos. Szerintem Kodály, akinek csodálatos humora lehetett, én nem ismertem, de abból, hogy ezt a darabot ő hogy álmodta meg, és hogy kereste a műfaji behatárolását, és hogy kereste azt, hogy ez hol helyezkedik el a magyar zene történetben ez a darab, az is egy klasszikus Hári János történet.
0: A Hári Jánosra azért már találkozott 12 évvel ezelőtt a Szegedi Szabadtéri Játékokon. Akkor kicsit ilyen kártya motívumokra épült. Most, ha jól láttam, még a főpróbák előtt beszélgetünk, kicsit a sakk motívumra épít majd.
1: Igazából az én elképzelésemben ez a történet egy nagyon mai állomáson játszódik. Az állomás az a tér, ahova nem megyünk. Ahova azért megyünk, hogy elmenjünk, vagy azért jövünk, hogy elmenjünk. Nem egy állandó. És ebben a nem állandó térben, ami folyamatos mozgásban van, van egy ember, aki állandó, aki mesél. Aki a saját történeteit meséli, miközben sakközik. És ezek a sakkfigurák elevenednek meg a történeteivel együtt, és valahogy az asztalon lévő dolgok nőnek óriásra, és keletkezik belőle mese. Ezért sakkfigurák, igen, valóban, illetve azért, mert szerettem volna, és ezt majd a nézők megnézik, egy különleges csatát arra a négy kis zenére, amit a Kodály írt a franciákkal, hogy ez hogy néz ki ma szerintem ez a csata Hári és sok-sok francia katona között. Ezért is van sakk, de a sakk amúgy a történelmet is jelenti, és legfőképpen a sakk a gyalog harcát jelenti a futóval, a királlyal, a királynővel, a bástyával, a lóval és a többi gyaloggal. És valahol ez a darab erről szól. Hári egy gyalog, aki mattot ad egyszer a királynőnek, aztán mattot ad a királynak, aztán leveszi az összes bábut a sakktábláról, és teszi mindezt úgy, hogy közben azt mondjuk, hogy nem mond igazat, de nem az számít, hogy igazat mond-e vagy sem. Ebben a történetben az, hogy Hári mit túlóz, az teljesen mindegy. Az a lényeg, hogy az ő képzeletében ő ezt a hatalmat, vagy ezeket a hatalmakat legyőzte.
0: Abban a 12 évvel ezelőtti előadásban a humor nagyon-nagyon markánsan megjelent, kicsit bele is nyúltak a darabba. Most is számíthatunk ilyenre, vagy most az eredeti Hári?
1: Ez tulajdonképpen az eredeti Hári. Persze olyan mondatokat ki kellett idézőjelbe egyenesíteni, amit senki nem értene meg ma már a nézők közül, de nem, ez az eredeti dramaturgia. A 12 évvel ezelőtti Hárinak ugye volt egy különlegessége, hogy a Gérard Depardieu játszott a Napóleont.
0: Bodrogi Gyulától Gál Völgyi János,
1: mindenkiben, igen. Voltak. És hát ehhez egy kicsit alkalmazkodnia kellett a szövegnek, de ha az ember elolvassa pontosan az elmúlt 100 évben írottak a Hári János librettóról, vagy maga Kodály hogy változtatta a Hárit különböző korokban, akkor az, hogy az ember picit változtat a történeten, nem a történet alapján, hanem belecsempész humort, belecsempész egy pici aktualitást, vagy jobban rávezeti a nézőt, hogy ez akkor azt jelentette, ami ma ezt jelenti, azzal szerintem csak közelebb hozza a művet a mai nézőhöz, és érthetőbbé és szerethetőbbé tesz. A mostani Hári, azt bátran kijelentem, hogy egy abszolút klasszikus librettón és zenedramaturgiában pedig ez azt hiszem a legtökéletesebb Hári János, amit valaha játszottak. Azt hiszem a legtöbb dalt ebben a Hári Jánosban fogják eljátszani. Ha jól értettem Halász Péter karmestert.
0: A 12 évvel ezelőtti előadásban az Opera Színház művészeivel dolgozott főként együtt, hiszen ott volt főrendező. Most találkozik talán először az Operaház opera énekeseivel. Sándor Csaba és Balga Gabriella, a két főszereplő, színészileg.
1: Elképesztő jó színészek. ezt most viccen kívül mondom, elképesztő jó színészek. Számomra ez egy nagyon-nagyon nagy döbbenet, de közben meg ezt én tudtam, hogy ez így van. Tehát aki ének nyelven így tud fogalmazni színpadon, az csak rá kell venni, hogy a próza is ugyanaz. Úgyhogy nincs nagy különbség. Tehát én nagyon bízom abban, hogy prózailag ez egy abszolút érvényes előadás lesz, zeneileg meg rendkívül ebbe biztos vagyok.
0: Ugye ez különlegessége a darabnak, hogy énekesek és prózai színészek is vannak benne. Ott is például olyan színészekkel dolgozik együtt, akikkel Miskolcon gondolom, hogy úgy ismerjük.
1: Hát kellett nekem egy kis támasz ebben a fura helyzetben, ezért természetesen vannak benne olyan színészek, akikkel én sokat dolgoztam, Rusznák Andris, Szőcs Artur, de akár Csémi Balázs, vagy a Szemenyei Jani, ők pedig nagyon-nagyon alázattal dolgoznak alá annak, hogy majd megszólaljon a zene. Ők nagyon sokat segítettek most nekem.
0: És aztán van egy kakukktojás, Csonka András. Azt hiszem, hogy ő most lép először az Operaház színpadára.
1: Hát, ha az ember sokat gondolkodik, hogy ki lehet Ferenc császár, akkor minden út a Csonka Andráshoz vezet. Tehát azt gondolom, hogy Ferenc császárt valahogy értelmezni kell ebben a darabban. Mégiscsak ő a hatalom. Csak egy olyan hatalom, amit hogyha Hári közelről megnéz, akkor rájön, hogy ez a papírmasé figurától féltünk. Szóval ez folyamatosan megtörténik a darabban, hogyha közel kerül Hári a történetei révén a hatalomhoz, akkor rájön, hogy mi ettől félünk. Ugyanez mondjuk a Lucifer, széttépett 500 embert, veszélyben a palota. Hári találkozik vele közelről. Hát ez egy csikó. Ettől félünk. Az egész darabban ez működik. Az egész darab szerintem az alapgondolata az, hogy ami az első dalban benne van, hogy inkább nézem az Abonyi 2-t, mint Majlandban azt a 32-t. Tehát a Hári döntései mögött ez a motivum van, és az én döntéseim mögött is ott van. Szóval azért ebben találkoztunk Hárival, meg hát azért Hári olyan, mint egy színház rendező. Jókat mesél. Olyan arisztotelészi poétika értelemben mesél jókat. Na, ezt például most találtam ki, szerintem ez egy érvényes gondolat, hogy Hári úgy mesél, hogy Arisztotelész a poétikával leírta.
0: Azt hiszem, hogy a mai fiatalokat kicsit már nehéz bevonzani az operába. Cél ez is ezzel az előadással, hogy olyan Hárit rendezzünk, amit megnéz egy 10-20 éves is, aki ugye ezeket a népdalokat azért ismeri, vagy az internetzót, tehát ebben sok úgymond sláger van.
1: Hát ha nem, akkor táncolt rá a szalagavatója. Nyilván megpróbáltunk egy olyan világot színpadra álmodni, ami kicsit Monty Pythonos, van benne mai humor, van benne mai tempó, dinamika, ritmus, van benne mai figurák. A lényeg, hogy a történetet úgy próbáltuk elmesélni, hogy az egy mai fiatal számára szerintem érdekes lehet. Nem azt mondom, hogy TikTokkul meséltük el a Hári Jánost, nem, de utalás rendszeré azt gondolom, hogy közelebb van a Monty Python gondolatához, és én tudomásom szerint a mai fiatalok nagy rajongói a Monty Pythonnak.
0: Reméljük akkor a Hárinak is azok lesznek.
1: Én ebben biztos vagyok.

0: A 100 éve bemutatott Hári János címszerepét Sándor Csaba opera énekes énekli. Kolozsváron már énekelted ezt a szerepet, de most egy kicsit, ugye a szöveg azért megváltozott. Gondolom, hogy ilyenkor az agyadban is egy kicsit át kell kapcsolni, hogy nehogy a kolozsvári szöveg ugorjon be.
1: Prózában van módosítás, és gyakorlatilag a próba folyamat kezdetén vettem észre azt, hogy amit nekem elküldtek korábban, az nem ugyanaz, ami a végleges változat. Úgyhogy igen, nagyon gyorsan át kellett tanulni.
0: Egy szereposztás van csak most, ugye, tehát minden előadásban téged hallhat majd a közönség. Ez gondolom még egy nagyobb felelősség is. A 100 éves évforduló eleve egy nagy súly lehet, hogy most azért még nagyobb figyelem övezi ezt az előadást.
1: Idefele jövet, pont a Máton Áron kollégium előtt álltam meg, én ott voltam 20 évesen bent lakó egy fél évet, amikor részképzéssel Budapesten tanultam. Én akkor nem szerettem se Budapestet, se ezt az egész folyamatot, és lelkileg is nagyon megviselt, nem találtam a helyem ebben a szakmában, és most olyan érdekes eljönni ide a Bartók Rádióba interjút adni, szerepet játszani, így a 100 éves jubileumban Hári Jánost énekelni, hogy így visszagondolni, hogy mennyi minden történt 17 év alatt, az így egy kicsit pofán vágott az élet, és ez jó érzés. Jó érzés, és ugyanakkor nagyon hálás vagyok érte. És az is nagy dolog számomra, hogy ugye annak idején ez Pallo Imre énekelte először, aki szintén székelyföldi származású, sőt Hargita megyei, Abolán megyéből származik, ahonnan én, akkor utána ugye Melis, nagyon sokan elénekelték, csak hogy ezek a nevek, ezek olyanok, hogy az ember fel kell kösse gatyáját, össze kell szedje minden tudását, és szívvel, lélekkel kell tényleg odaállni. Az ember meghallgatja őket, hogy énekelték, akkor így egy éneklecke is hatalmas kihívás.
0: Ilyenkor a felkészülési folyamatban is sokat hallgatott, mondjuk Pallo Imrét vagy Melis Györgyöt. Ugye Melis Györgynek legendás volt a szövegmondása, és hogy mindent meg lehetett érteni, amit énekel.
1: Abszolút. Meghallgatom inkább azt, hogy bizonyos technikai dolgokat hogy oldanak meg, vagy hogy mondják, de ugye ez az előadás annyira sajátos, meg annyira más, meg annyira mai, hogy nem lehet senkit lemásolni, inkább azt kell megtalálni, hogy én hogy tudok belehelyezkedni ennek a Hárinak a szerepébe, és hogy tudok úgy belebújni ebbe, hogy hiteles legyen, valós és élő az egész figura. Aki nekem inspiráló például ilyen helyzetben, az Hazupista, hogy az ember, hogyha rákeres YouTube-on, szemrebbenés nélkül tudja elmesélni, hogy ő hogyan lovagolta meg a medvét. És talán Hárinek ez a sajátja, hogy ő annyira hiszi azt a valóságot, amiben él és létezik, hogy az csodálatos. Számomra pedig pont ez volt a meglepő, hogy Őrzsét amennyire szereti, mindig amikor mesél, mert ugye nem hazudik, Hári nem hazudik, akkor megidézi. És amíg ő mesél, addig Őrzse létezik a mindennapokban. És ez annyira gyönyörű. És nagyon szépen rendezi meg ezt Attila is. Könnyes lesz az ember szeme, ahogy így elmesélte ezt a történetet.
0: Most itt a jelenben élünk, de lehet, hogy 50 év múlva ezt fogják majd etalonnak tartani, ezt a Hári előadást. Annál is inkább, mert Halász Péter például azt mondta, hogy ez most egy álom szereposztás, amit ő kapott, és hogy azért is fontos, hiszen azt kérte az énekesektől, hogy ne operát, ne áriákat énekeljenek, hanem valóban népdalokat.
1: Nekem a népzene az nagyon-nagyon közel áll a szívemhez. Én abból a közegből jövök, tesejem nekem néptáncolt, én is végeztem néptánctanfolyamat, néptánctáborokba jártam, tehát a népzenei közeg az nekem a mai napig olyan, hogyha én szeretnék kikapcsolódni, akkor elmegyek táncházba, vagy táncolok. Tényleg hálás ez a feladat, és gyönyörű az, ahogy Kodály nem megerőszakolva a dalokat öntötte olyan formában, és kerültek be az operaház falain belül ezek a csodálatos dallamok, hogy nem idegen annak az embernek, aki esetleg Wagnert vagy ilyeneket hallgatott csak.
0: A Hári Jánosban ugye prózai szerepek is vannak, prózai színészekkel is együtt dolgoztak. Ez egy különös érdekesség lehet, akár színészileg is ellesni a prózai színészektől különböző dolgokat.
1: Kihívás, és én eleinte zavarba is voltam, hogy azt a kutya fáját, de jó, mondják a szöveget, hogy mennyire profik. Ők meg voltak ki oda jött, és akkor mondta, hogy de jól énekeltek, és mondom, hát ti meg milyen jól mondjátok a szöveget, hogy ez jó találkozás volt. Nekem egy külön iskola, én nagyon szeretem. Attilától meg a rendezőtől azt az utasítást is kaptuk, én is, meg a Gabika is, hogy ne próbáljunk magyarabbul beszélni, hanem nyugodtan hozzuk az erdélyi székely tájszólást. Ilyet még nem kértek tőlem. Mindig az volt a fontos, hogy ne érződjön az, hogy honnan jövök.
0: Pontosan 100 évvel ezelőtt, 1926-ban mutatták be a Hári Jánost a Budapesti Operaházban, de ha ma 2026-ban elmegy egy fiatal és megnézi ezt a daljátékot. Mit jelenthet vajon számára ma a Hári János?
1: Biztos, hogy nevetni fog, tehát az tudja, hogy kirángatja őt a hétköznapi valóságból, változatos, nem fogja unni, mert nagyon pörög az egész történet. Emészthető, van benne próza, a zenék gyönyörűek, és maga a történet, hogy Hári, ahogyan beszél Örzséről, meg a szerelméről, meg ez a szerelmi szál, meg ez az igaz ragaszkodás, az egy példaértékű dolog lehet a mai világban. Azt kívánom tényleg minden hallgatónak, hogy minden nézőnek, aki eljön, hogy találja meg a saját Örzséjét a világ. És hogy tudjon róla ilyen szépen beszélni, és szeresse ennyire, mint Hári Örzsét.

0: A jubileumi Hári sorozat október 17-e és 25-e között 7 alkalommal látható az Operaházban, a pénteki főpróbát pedig középiskolás diákok is megtekinthetik. A hangmérnök Molnár Rende nevében is köszöni figyelmüket az Összhang szerkesztője Madarás Zsolt. Viszont hallásra!
1: Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Bartók Rádió. Több mint klasszikus. 19 óra 30 perc. Híreink következnek.
2: Az ukrán elnökkel találkozik pénteken Magyar Péter kormányfő. Átadták a MOL biometán gyártó egységét Szarvason, folytatódik a napos, de hűvös idő. Jó estét kívánok a hírszerkesztő Bártfai Kinga nevében, a mikrofonnál Bőti Attila. Pénteken először találkozik hivatalosan Volodymyr Zelenszky ukrán elnökkel Magyar Péter miniszterelnök. A magyar kormányfő ezt a holnap kezdődő uniós csúcs találkozó előtt közölte. Mint mondta, még ma tárgyal a visegrádi négyek miniszterelnökeivel, holnap pedig a csúcs találkozó előtt részt vesz a néppárti kormányfők találkozóján és az olasz miniszterelnök által összehívott kohéziós egyeztetésen. Az uniós csúcs találkozón a többi között az európai külső határok védelmének további erősítéséről és az energiaválság kezeléséről lesz szó. Sikeres volt a pápán végzett sebészeti beavatkozás, a műtét utáni vizsgálatok eredménye kielégítő, közölte a 14. Leó állapotát figyelemmel kísérő orvoscsoport. Közleményük szerint a katolikus egyházfő légzési gyógytornát végzett, és elkezdett sétálni a Gemelli klinika kórtermében. Tegnap egy komplikációmentes 90 perces beavatkozás során egy rossz indulatú daganatot távolítottak el a pápa jobb tüdejéből. Az európai kis- és középvállalkozások 42%-a alkalmaz már mesterséges intelligenciát és automatizált rendszereket, derült ki az Európai Bizottság által készített Euróbarométer felmérésből. Az ügyfélszolgálati és ügyfélkapcsolati, valamint a teljesítmény ellenőrzés területén hasznosítják leginkább a mesterséges intelligenciát, de gyakori felhasználási területnek számít a logisztika, a tervezés és a munkaerőbeosztás is. Az európai vállalatok 61%-a véli úgy, hogy az MI használata segít a döntéshozatalban. Átadták a MOL szarvasi biometán gyártó egységét. A beruházást 2,7 milliárd forintból valósították meg. A termelés még ebben a hónapban megkezdődik. Az új üzemben éves szinten több mint 7 millió köbméter biometánt állítanak elő, amely mintegy 8,5 ezer háztartás éves gázigényének felel meg. Rovar alapú takarmány alapanyag fejlesztésén dolgoznak a Szegedi Tudományegyetemen. A kutatás középpontjában az áll, hogyan lehet a gyógynövények hatóanyagait tenyésztett rovarok szervezetébe beépíteni úgy, hogy azok később takarmányként járuljanak hozzá a haszonállatok egészségéhez. A turbósított kukacokkal dúsított takarmányt fogyasztó tyúkok például termékenyebbé váltak. Több kis csibe kelt ki, amik nagyobbak és erősebbek lettek, miközben nem kaptak sem hormonkezelést, sem antibiotikumokat. A Mohácsi csata és Buda török megszállásának 500. évfordulója alkalmából nyílik kiállítás holnap a Budapesti Történeti Múzeum Vármúzeumában. A tárlat a másfél évszázados háborús időszakot és a Habsburg, valamint az Oszmán Birodalom küzdelmeit mutatja be. A látogatók számára a képzőművészeti tárgyak és régészeti leletek mellett számos vizuális elem, a többi között vetítések és digitális ábrák segítik a korszak megértését. A kiállítás jövő év április 18-áig látogatható. Éjszaka átmenetileg többfelé beborul az ég, majd holnap az ország nagy részén több órás napsütés valószínű, északkeleten keleten gyenge eső előfordulhat. A hőmérséklet hajnalra 2 és 7 fok közé hűl, de a szélcsendes helyeken gyenge fagy is lehet. Napközben 13 és 19 fok közötti hőmérsékletre számíthatunk.
1: Híreket hallottak. Koncert. Válogatás hazai és külföldi hangversenyek felvételeiből.
0: Köszöntöm hallgatóinkat a szerkesztő Weisz Gábor nevében is, a Bartók Rádió mikrofonjánál Madarász Zsolt. Lázár Bermán zongora estjét közvetítjük. A felvétel Sopronban, a Liszt Ferenc Művelődési Központban 1970. október 26-án készült. Elsőként hallgassák meg Georg Friedrich Händel G-dur sákonnyát.

Handel Gédorsákonyát hallották. Lazar Berman zongora estjét közvetítjük. Robert Schumann G-moll szonátája csendül most föl, opusz 22.

Robert Schumann G-moll szonátáját hallották. Részletek következnek Szergej Prokofjev Rómeó és Júlia című művéből. Lazár Berman zongorázik.

Részleteket hallottak Szergej Prokofjev Rómeó és Júlia című művéből. Lázár Bermann befejezésül Liszt Ferenc Dante szonátáját adja elő.

0: Liszt Ferenc Dante szonátáját hallották. Kedves hallgatóink, Lazár Berman zongora estjét közvetítettük. A felvétel Sopronban a Liszt Ferenc Művelődési Központban 1970. október 26-án készült. A zenei rendező Balassa Sándor, a szerkesztő Weisz Gábor volt.
1: Műsorajánló. Csütörtök este Jonathan Biss zongorázik. A koncert különlegessége, hogy az amerikai művész Robert Schumann és Leos Janáček zongora ciklusainak részleteit egymásba fűzve, felváltva szólaltatta meg. A 2013-as hangverseny felvétele a Wigmore Hallból, csütörtökön 20 óra 38 perckor, a Bartók Rádióban. A jazz legendák adásában Ray Brown bőgőzik. A 100 éve született amerikai muzsikus híres volt nagy bőgő hangjáról, kristálytiszta intonációjáról, sziklaszilárd tempójáról, ízléses improvizációiról és meggyerő mosolyáról. Tehát ő volt az ideális jazz bőgős. Jazz legendák. Ray Brown 100. Pénteken 23 órakor a Bartók Rádióban.
2: A Zeneakadémiától a világhírig.
3: Elállt a szava, hogy milyen jól énekel. Marton Éva nem egy énekesnő, hanem egy művész.
2: Aki minden szerepben maradandót alkotott.
4: One of the most important Hungarian sopranos.
2: Művész és tanár.
5: Ha valaki nem tehetséges, inkább megmondja, mint hogy kínlódjon.
2: A szenvedély hangja. Marton Éva operaénekesnő portréja két felvonásban. Az első rész hétfőn 21 órakor az M5 műsorán.
1: Műsorajánlót hallottak. Koncert a Bartók Rádióban.
0: A folytatásban a Nemzeti Filharmonikus Zenekar hangversenyét közvetítjük. Vezényel Sakari Orámó, közreműködik Anuk Komszi. A felvétel a Bartók Béla Nemzeti Hangversenyteremben 2008. november 27-én készült. Elsőként Jean Sibelius Monda című szimfonikus költeményét hallják, opusz 9.

Sibelius Monda című szimfonikus költeményét hallották. Claude Debussy dalok következnek. Pantomim Paul Verlaine verse, Kokettálás Théophile Gautier verse, Pierrot Théodore de Banville verse, Románc zene, Ariel románca, Paul Bourget versei és jelenés Stefan Mallarmé verse. Anu Komszi énekel, a Nemzeti Filharmonikus Zenekart Sakari Oramo vezényli.

Claude Debussy dalokat hallottak. Pantomim, kokettálás, Pierrot, románc, zene, Ariel románca és jelenés. Anouk Komszi énekelt, a Nemzeti Filharmonikus Zenekart Szakári Orámó vezényelte. Befejezésül hangozzék föl Richard Strauss Imigyen szól a Zarathustra című szimfonikus költeménye.

0: Richard Strauss Imígyen szól a Zarathustra című szimfonikus költeményét hallották. Kedves hallgatóink, a Nemzeti Filharmonikus Zenekar hangversenyét közvetítettük, vezényelt Sakari Oramu. Közreműködött Anu Komszi. A felvétel a Bartók Béla Nemzeti Hangversenyteremben 2008. november 27-én készült. A hangmérnök Járic István, a zenei rendező Bárány Gusztáv, a szerkesztő Várgedő Anna volt. Nevükben is elköszönés, további jó rádiózást kíván Madarás Zsolt, viszont hallásra.
1: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette. Műsorajánló. Csütörtök este Jonathan Biss zongorázik. A koncert különlegessége, hogy az amerikai művész Robert Schumann és Leos Janáček zongora ciklusainak részleteit egymásba fűzve, felváltva szólaltatta meg. A 2013-as hangverseny felvétele a Wigmore Hallból, csütörtökön 20 óra 38 perckor, a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. Huszonkét óra. Ars Nova. Válogatása 20. és 21. század zenéjéből.
2: Köszöntöm a napjaink zenéje iránt érdeklődőket. Az Ars Nova műsorfolyam történetében először szólnak a jeles fúvó zenekari szerző Jan van der Roost alkotásai. A felvételek a szerző 70. születésnapjára megjelent, igen reprezentatív albumon találhatók. S a produkcióknak lesz magyar vonatkozása is, ugyanis a harmadik szám a Szimfonia Hungarica ciklus Attila című tétele. Köszöntöm a napjaink zenéje iránt érdeklődőket, a mikrofonnál a szerkesztő Bánkő Gyula. A kiadvány, melyről tehát ezen az estén válogatunk, a Mérföldkő címet kapta. Az albumon szereplő legrégebbi darab tulajdonképpen 1979-ből való. Ugyanis az 1989-ben összeállított falusi szvit tételei ekkor készültek. Ebben az évben diplomázott Jan van der Roost a Genti konzervatóriumban, és ekkor vázolt fel meg annyi apró tételt, melyekből aztán ezt a 7,5 perces kis sorozatot összeállította. A tételek: Egy angyal kiáltott, Ádám és társasága, A fafaragó és végül A seprűk. Ennek hangulata leginkább Bizé az Árlilány című művének sodró lendületű farándol tételét idézheti a hallgatóban.

Falusi Szvit címmel egy 1989-ben összeállított tételsorozatot hallottak. A Johann Wilhelm Friso királyi fúvós együttes játszott, a dirigens Pierre Kuipers volt. A harsona művész, karmester és zeneszerző, az idén 70 esztendős Jan van der Hoost kompozíciói szólnak az Ars Novában. Akik járatosok a fúvó zenekari világban, tudják, hogy a belga muzsikus nem csupán Európában, hanem Amerikában, Japánban, Ausztráliában is igen ismert. Kompozícióit rendszeresen játsszák a világ legjobb fúvó zenekarai. Darabjaiból rendre lemez felvételek készülnek, melyek aztán gyakran szerepelnek rádióállomások programján. Szintén korai műve következik az idén 70 esztendős alkotónak, az 1986-ban, tehát 30 évesen írt Rikudim. A Rikudim héber szó, amely táncokat, pontosan izraeli táncokat jelent. A mintegy 10 perces darabban 4 táncot dolgozott fel a szerző, hogy melyeket, azokat nem jelöltek külön, csupán tempójelzések kerültek a partitúrába. A Lemmensi Konzervatórium fúvó zenekarának élén a szerző.

Négy izraeli táncot hallottak 1986-ból. A Lemmensi Konzervatórium fúvózenekara játszott, a szerző vezényelt. Jan van der Roost műveiből hallhatnak itt az Ars Novában, a Bartók Rádió 20.-21. század zenéjéből válogató sorozatában. Arról az albumról szólnak részletek, mely a fúvózenekari, ha szabad így mondani, szakember 70. születésnapjára jelent meg. Magyar vonatkozású kompozíció következik, a 2001-es Sinfonia Hungarica egyik tétele, melynek címe Attila, felkiáltó jellel a végén. Jan van der Roost szenvedélyesen tanulmányozza különböző népek, népcsoportok, földrészek történelmét. S ha olyan legendára akad, mely megigézi, érzéseit azonnal zenébe önti. Így tett akkor is, amikor a magyarok történelmébe pillantott bele az ezredfordulón. Egy egészen nagyszabású, három tételes, majd 40 perces mű került ki ekkor műhelyéből, mely nehézségei és hosszúsága miatt csak nagyon ritkán csendül fel egyben. Ezért a szerző megjelölte az első tételt, az Attillát, mint önállóan is játszható szakasz. Ez szól most a Johann Wilhelm Frizó királyi fúvós együttes előadásában a karmester Alex Schillings.

A Szimfónia Hungarika első tételét, az Attillát hallották, melyet a szerzői utasítás szerint önállóan is lehet játszani. A következő Jan van der Roost szerzemény, mely az Ars Nova adásában elhangzik, szintén történelmi hőst jelenít meg. 5 évszázaddal korábbi időszakot idéz a 32 évesen 1988-ban írt tétel, a trák születésű gladiátort és rabszolgát Spartacust.

Pinyitány. Ez volt a belga zeneszerző első japán megrendelése, mely egy kifejezetten emelkedett, lendületes, sodró hangulatú művet kért az akkor 36 éves Harsona művésztől, zeneszerzőtől. Ez lett a 10 perces olimpika.

0: olimpika címmel egy ünnepi nyitányt hallottak. A Tokió Kosei Fúvó zenekar játszott, a zeneszerző vezényelt. Az Ásznóva, melyben ezúttal a belga harsona művész, karmester és zeneszerző Jan van der Roost műveiből válogattunk, véget ért. Holnapi összeállításunkban egy egészen más világ, a világhírű magyar karmester Doráti Antal kompozíciói szólnak. Ha tehetik, tartsanak velünk, én várom önöket, a szerkesztőt Bánkövi Gyulát hallották.
1: Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 23 óra. Jazz a Bartók Rádióban.
2: Köszöntöm a Jazz Mozaik hallgatóit, munkatársam Beisz Gábor nevében is, a mai műsor szerkesztőjét, Fellegi Lénárdot hallják. Nézzük, milyen színes elemekből rakjuk ki a kulturális műsor darabjait. Bővebben hallhatnak a Harmónia Jazz műhely által szervezett közelgő koncertekről rögvest, de szó esik vidéki és fővárosi eseményről, lemezbemutatóról és két nagyobb apparátust felvonultató fellépésről is. A Jazz Mozaik kezdetén rögtön két fellépésre is felhívom a figyelmüket. Irk Rékát kérdezem, a Harmónia Műhely Alapítvány kurátorát. Nézzük először a Lakatos Ágnes Special Zone fellépését, ami a Budapest Jazz Clubban lesz október 16-án pénteken 20 órától. Mit érdemes róla tudni, Réka?
3: Lakatos Ágnes a Zeneakadémiának a jazz tanszékének az énektanára. Fantasztikus hangja van, egészen egyedi, és nagyon sokat improvizál. Ez a zenekar a aránylag újnak mondható, férjével, Csuhay Barna Tiborral alapították, és hát leginkább az ő szerzeményeire épülnek a dalok, ami mellett Enyedi Sugárka neve is megemlítendő, mert hogy ő írta a szövegeket. Ezúttal Pozsár Máté kifejezetten a szabad zongorajátékával fog hozzájárulni, tehát sok-sok improvizációval a zenei esthez. Ő lesz az egyik tagja a kvartettnek, és még egy új taggal is bővül, aki érdekes, mert nem igazán az ő stílusokban szokott dobolni, inkább a jazz rock, amiben őt szoktuk hallgatni. Zombori Atós lesz a dobos ezúttal. És ezzel szerintem egy kicsit föl is fog borulni az a világ, amit ők képviselnek, de biztos, hogy izgalmas lesz, mert az ő zenéjük nagyon-nagyon érdekes, változó ritmusú, nagyon leleményes, ahogy összerakják a dalokat, úgyhogy biztos, hogy nem fognak unatkozni a hallgatók, és Ági nagyon jól tartja a kapcsolatot a közönséggel, elmondja, hogy mi miért van, mire épül, úgyhogy sok szeretettel várunk mindenkit pénteken a Budapest Jazz Clubban.
2: Október 16-án 20 órától kezdődik a koncert, és maradunk még a Budapest Jazz Clubnál, mert a Harmónia műhely szervezésében a jazz csillagvizsgáló folytatódik. Kik lesznek most a főszereplők?
3: Ez nem az én érdemem, hogy ez a jazz csillagvizsgáló most már szerintem 10 éve működik folyamatosan, hanem Palai Péter fejéből és Kerekes György fejéből pattant ki ez az ötlet, hogy legfiatalabbakat is bemutassák. Negyed évente egy-egy fiatal zenekar mutatkozik be, hol dobosok, hol zongoristák, énekesek, most a gitárosokon van a sor. Ez idén a harmadik ilyen bemutató. És most Rémány Bálintnak a növendékei fognak fellépni nálunk hétfőn. Érdemes időben érkezni, mert teltház szokott lenni, főleg, hogy most ismert nevek, gitáros nevek érkeznek. Mindannyian játszanak aktívan zenekarokban és olyanokban is, amelyik mondjuk versenygyőztes, például most a MIPA-ban a Sharp Five-nak az egyik gitárosa, Bán Péter Rihárt fog föllépni, de mellette Pap Milán is, aki Moldovai Dóra szokott sokat zenélni, és ő is van több zenekarban is tagként jelen. És Nedvig Balambér a harmadik gitáros, akit én személyesen nem ismerek, de hangfoglaló programnak az egyik győztese, úgyhogy ő eddig nem annyira jazz felé fordul, de úgy néz ki, hogy ez is fontos számára, így őt most mint jazzgitáros fogjuk hallgatni hétfőn. Drozdik Sándor, zongorista, Száz Zakariás Robert dobos és Barakonyi Bruno bögös fogja őket kísérni.
2: Itt a jazz csillagvizsgáló sorozatban ugye a fiatal tehetségeké, a főszereplők kerülnek reflektorfénybe, együtt is fognak játszani, vagy csak külön-külön?
3: A gitárosok szoktak együtt játszani, biztos, hogy lesz ilyen próbálkozásuk is, és ez mindig nagyon jól szokott sikerülni, és hadd ragadjam meg az alkalmat, hogy elmondjam azt, hogy ez még nem került sorra, hogy meghirdettük a Harmonia Jazz Műhely a Pallai Péter díjat, amit januárban fogunk átadni, és éppen a Jazz Csillagvizsgálóban szereplő fiatal zenészek közül fogjuk kiválasztani a számunkra tetsző zenészt, akit egyrészt pénzjutalomban, másrészt pedig felléptetéssel tudjuk majd segíteni az útját, hogy minél egyszerűbb legyen a további tanulmányait folytatnia.
2: Réka, ez hogyan fog zajlani? Egyszer csak kijöttök a hírrel, vagy valamilyen eseményhez is lesz kapcsolva?
3: Az első esemény, valószínűleg ismét Pallai Péter emlékének adózunk az első koncerttel januárban, akit tavaly hagyott itt minket, ő volt az alapító atyánk, és ez alkalomból fogjuk átadni neki a díjat. Remélhetőleg, hogy az ottani zenekarral is tud legalább egy számot játszani.
2: Tehát Jazz Csillagvizsgáló és a gitárosok október 19-én hétfőn 20 órától a Budapest Jazz Clubban, azért egy picit tekintsünk a jövőbe is.
3: Éppen azon a pénteken, tehát október 23-án Elek Istvánnal fog fellépni Berkó Domonkos, aki egy előző szaxofonos csillagvizsgálón tűnt ki a többiek közül, és így hívtuk meg. Aztán november 6-án lesz a szakcsi zongora versenynek az egyik díjazottja, Mózes Bence a zenekarával. Utána még november végén lesz egy dobos jazz csillagvizsgálónk is, majd december 4-én Patol György kvintettjével fog fellépni Deli Viki, és december közepén 11-én a magyar jazz díjasok fognak koncertet adni. Így hirtelen ennyit tudok mondani a fiatal tehetségekről.
2: Irkrékának köszönöm szépen. A Lakatos Ágnes Special Zone formációval válasszunk zenét.
3: Javaslom Lakatos Ágnes legutóbbi lemezéről, a Volksfund. Ez abszolút jellemzi az ő zenéjüket, azt a vidám stílust, azt a vidám zenei humorérzéket, amivel ők színpadra lépnek, és a változó ritmusokat, amit ezen nagyon szépen meg lehet figyelni.

0: közeljövőben megjelenik Nagyban Balázs triójának egy új albuma, méghozzá egy dupla album, hiszen több mint 100 perc a zene, és ennek lesz egy, úgy fogalmaztál előzetes beszélgetésünkön, hogy előlemez bemutatója a szülővárosodban Gödöllőn 18-án este 7 órakor a Királyi Váróban. Ez egy igen különleges album, hiszen jazz standardeket dolgoztatok fel, viszont egy teljesen újszerű hangzásban, úgyhogy kérlek, beszélj erről az albumról.
1: Igen, ezek a jazz standardek azért mondom azt, hogy újszerűen szólalnak meg, mert ugye ezeket a darabokat nagyon sokan, nagyon sokféleképpen eljátszották már, de leginkább standardszerűen. Én pedig arra gondoltam, hogy nekem még soha nem volt standard lemezem, tehát játszom standardeket mások lemezein, de olyan, hogy jazzzenészként standardeket játszok, olyan nem volt. Viszont akkor már csavarnék rajta egy nagyot a fiúkkal, Kaszás Péter és Máté Laci barátaimmal, doboknál és a basszusgitárnál, hogy a mai 21. századi hangzásvilágba szeretném áttenni ezeket a dalokat, olyan formán, hogy az eredeti harmonizációt és témát is megtartom, tehát eljátszok úgy is a dalt, ahogy van, de már egy nagyon más stílusban. Például van olyan, hogy egy latin darab ilyen groove-os, nagyon hátradőlős 2-4-es groove-ban szólal meg különböző digitális effektekkel, vagy van olyan, hogy egy ballada, például a Blue in Green, az egy drum and bass formában szólal meg ilyen nagyon elektromos hangszerekkel. Elektromos dobbal vettük fel az egész lemezt, a basszusgitár nagyon különleges effekteket kapott, illetve a keyboardozás hát nagyon sok rétegben történik. Nem is azt mondom, hogy zongoristaként vagyok itt jelen, bár Horace Silvernek a Peace című számát, bár egy picit nyúltunk hozzá, meg Bill Evansnak a Time Remembered-jét, amit a TomTomban vettünk föl, azok megszólalnak akusztikusan, de a többi szám az mind, a többi 11 dal, összesen 13 track van, azok nagyon elektromos módon, teljesen reharmonizálva és újraértelmezve az egész hangulatot és stílust, a darabok mégis érvényesek, és remélem, hogy a 21. század emberének is releváns információkat tartoznak, illetve hát örök érvényük, ezért lett a címe a lemeznek Timeless Echoes, azaz időtlen vízhangok, mert ezek a gyönyörű darabok, ezek ma is ugyanolyan fontosak, mint akkor.
0: 5 vendéget is hívtál erre az albumra. Kik ők, és miért őket választottad?
1: Hölgy és úr sorrendben megyek. Számomra a szívemben mindegyik nagyon fontos. A hölgyek közül Lucy Marcus, azaz Markus Luca énekel egy Invitation-t velünk. Aztán Fehér Adrien barátnőmet is meghívtam, kollégámat, akivel Cserháti emlékét ápoljuk idestova 20 éve, és voltunk jazz koncerteken is együtt, standardezett is. Ő énekli a Time Remembered című csodálatos Bill Evans balladát. Bill Evansnak 2 darabja is van ugye a lemezen. És ebbe a Time Remembered című darabba, amihez tényleg nem nyúltam hozzá, az szerintem nem lehet hozzányúlni, ez úgy van megírva modális világnak a jazznek az egyik legcsodálatosabb balladája. Ide hívtam Molnár Sanyit szaxofonozni. Az ő tenorozása az nekem az egyik nagy kincs itt az országban. Nagyon sok jó tenoros van, és most tudnék sorolni még nagyon komoly tenorosokat. Például a másik nagy tenoros, akit pedig egy őrült ötletre hívtam. Tony Lakatos játszik velünk egy olyan darabban, aminek az lett a cím, hogy Memories Running into Parallel, azaz az emlékek párhuzamosan futnak, mert ilyen álló harmóniás groove-ra 8 standardet fűztem föl, és Kaszás Peti barátom, aki a doboknál ül, énekli az egyik verszakot, és mikor egy másik standardbe bekezd, akkor az előző standardnek a második verszakát énekli Farkas Zsófi, akit Sophie Cairo néven ismer a világ. És ez egy nagyon különleges lemez, mert én verset is mondok rajta, ilyen Open Words-ben, József Attilának a késős iratójának egy angol verzióját, John Székely fordításában, az egyik groove-ra, amit édesanyám emlékére tettem fel a lemezre, hozzákötődő sztori van ezzel kapcsolatban, a Green Dolphin Street című standardhez mondom ezt a verset, illetve van egy rappem is, elképesztő, de rappelek az egyik számba, amit pedig Vinant Gabi emlékére alkottunk meg a lemezen, a What Are You Doing The Rest Of Your Life című dar.
0: Konkretizáljunk egy kicsit a koncerttel kapcsolatban. Itt csak Lucy Marcus lesz jelen a közreműködők közül. Ő akkor esetleg több dalt is fog énekelni?
1: Nagyon jó következtetés, igen. Az énekes dalokat egyébként nem tudjuk másképp megcsinálni. Lucy elvállalta, hogy Fehér Adri dalát és Farkas Zsófi dalát is elénekli, ami egy külön köszönetnek és egy nagyon fantasztikus dolog, hogy ő ezt meg tudja csinálni. Tehát a Time Remembered-et is énekelni fogja, az Invitation az ő dala volt eredetileg, és ebben a Memories Running into Parallel című dalban is. Hát vagy a Kaszás Petivel, ha őt rá tudom venni, hogy a dob mögül énekeljen, vagy velem kénytelen leszek én elénekelni, mert szeretném ezt a furcsaságot, ezt a különleges dolgot, hogy egyszerre két standard szól, 8 standard. Fenderen keresztül ezt bemutatni. Ő lesz, és hát egy picit halkan jegyzem meg, mert hát végül is rádióban vagyunk, tehát mindenki hallani fogja, de hogy ott van nekünk egy fantasztikus szervezőnk, Csányi Pisti, aki pedig megkértem, hogy tenorozzon azokban a dalokban, amiben tenorozik Tony, illetve Molnár Sanyi, de ez meglepetés, ezt nem mondhatom el, ezt majd ott kiderül.
0: Mivel ilyen nagyon hosszú a lemez, esetleg minden játszátok, akkor ez egy nagyon maratoni koncert lesz.
1: Én remélem, hogy rövid szünetet csinálunk. A Gödöllői Királyi Váróban két szedben szoktak játszani a zenekarok, mivel hogy ez egy 106 perces anyag, ezért azt kell csináljam 6 és 7 dal, hogy nagyon rövid szünetet tartani, és pörgetni a konfok. Én el szoktam ezt rontani, hogy nagyon belemegyek a nagyon a sztorikba, és ez egy nagyon hosszú szokott lenni a koncert. Most ígérem, hogy ezt nagyon rövidre veszem, és egy-két információ után már szól is a következő dal. Egy nagy sokkot kapnak az emberek, már ilyen zenei sokkot, pozitív értelemben remélem, mert sok lesz az anyag, de az nagyon változatos. Szóval nagyon színes, mindegyik darab másképp állt hozzá a sztenderekhez.
0: Most beharangozónak én szerintem Lucy Marcus dalát hallgassuk. Jó. Mi is volt az?
1: Az Invitation című dalt játsza, ezt ilyen 12/8-osan játsszuk, és hú, ilyen nagyon furcsa electric lead szóló lesz benne, és a basszusgitára is olyan effektet tettünk, amit szerintem el sem jutunk odáig, mert nagyon hosszú a dal, 10 perces szerintem, de Lucy jelenléte a stúdióban is elképesztő volt, olyan energiát hozott, amit remélem majd a koncerten is fognak a nézők érezni.
0: És akkor várunk mindenki 18-án vasárnap este 7 órakor Gödöllőre a Királyi Váróba.

0: október 15-én csütörtökön este 8 órakor a Budapest Jazz Clubban lesz a Bágyi Balázs New Quartet új albumának, a Diversity című albumnak a bemutató koncertje. Természetesen Bágyi Balázs zeneszerző dobossal, zenekarvezetővel beszélgetünk. Ez a cím, ugye azt jelenti magyarul, hogy változatosság. Az eddigi lemezeid elsősorban egy konkrét téma köré épültek, hát ez viszont azt feltételezi, hogy itt sokféle téma van, vagy esetleg a jazznek sokféle ágába kóstoltatok bele.
1: Igen, hát a zene az sokszínű lett ezen az albumon, és mégis a rendező elv az egy egységes gondolat. Arról van szó itt a Diversity esetében, hogy mindazoknak a különböző kulturális hatásoknak, amik értek bennünket az elmúlt mondjuk 10 évben az utazásaink során, mint zenekart, azoknak az emlék lenyomatai, illetve a zenei inspirációi megjelennek, tehát itt beszédes számcímek is vannak, mint például a Northern Breeze, ami egy 2 évvel ezelőtti észtországi, tallini utazásra emlékeztet bennünket, ahogy ott álltunk a tengerparton, és néztük, hogy mennek hát a kompok Finnországba. Tehát például ilyen konkrét dolgok, vagy van a Mexican Memories című dal, ami egy ilyen kedves melódia egy mexikói utazáshoz kapcsolódik, és sok-sok ilyen. Igyekeztünk ezeket megörökíteni, és ebből lett ez a sokszínűség, ami földrajzi, meg kulturális sokszínűséget próbál elénk tárni.
0: Tehát akkor a zene maga az a megszokott Bágyi Balázs stílus, és talán azért, ahol jártok, azért annak az országnak a hangulata is érződik ezeken a szerzeményeken.
1: Igen, így van. Ugye a stílus, meg a játékmód az ugye sajátosan a New Quartetes, de egy picit a dallamvilág talán az adja ki ezt a sokszínűséget.
0: Említsük meg a tagokat rendkedőért, gondolom, hogy nincs változás.
1: Természetesen a Bágyi Balázs New Quartet az eredeti felállásban, tehát Szoszó Lakatos Sándor szaxofonozik, Olá Dezső zongorázik, Olá Péter pedig nagybőgön lesz hallható.
0: Eddig talán megszokhattuk, hogy van fizikai példány, nem tudom, most is lesz?
1: Most a lemez bemutató nem lesz, később készül majd pár ilyen promóciós példány, de ami fontos, és erre koncentráltunk igazából a kiadóval, a TomTom Recordzal, az az, hogy 16-án, tehát a lemez bemutatót követő másnap megjelenik az online térben, Spotify-on és a hasonló stream oldalakon a lemez.
0: A koncertről még beszéljünk egy kicsit, hiszen itt kétszettes előadások szoktak lenni. A teljes album az lefedi ezt, tehát olyan hosszúak ezek a számok, hiszen még nem hallhattam őket, mert nem jelent meg.
1: Nagyon jó a kérdés, tehát a Diversity a koncert első felébe fog lemenni, és akkor a második felébe meg az egyen régebben a tavaly megjelent Encore című lemezanyagot fogjuk játszani. Mind a két anyag kb. Egy olyan 45 percet tesz ki.
0: Kicsit beszéljünk a jövőről, mik a tervek?
1: Hát most pont benne vagyunk egy koncert sorozatban az új anyag kapcsán, de egyébként is hosszabb előkészítés folyamányaként lett egy ilyen sorozatunk, hogy 4 főváros, 4 koncert, és ebből 2 koncert már megvalósult. A prágai, itt a Jazz Dogban játszottunk, illetve a pozsonyi, itt a Jazz Ticotban játszottunk. Ezek mind a Liszt intézetes szervezések voltak, és meghívások. Aztán pont az adás időpontjában játszunk a Collegium Hungaricumban Bécsben, és ugye a 4. koncert lesz ez a bizonyos lemezbemutató BJC-ben, amiről most szó van. Ezek itt a mostani történések.
0: Kezdcsinálónak mit mutassunk a hallgatóknak az új albumról?
1: Hát én mindenképpen akkor a Northern Breeze-t ajánlom, amiről az előbb is beszéltem, meg azt mondták a fiúk, hogy ez a legszebb. És akkor várunk mindenkit szeretettel október 15-én 20 órakor a Budapest Jazz Clubban a lemezbemutatóra.

0: Október 15-én csütörtökön 19 órától az Ötvös 10 művelődési házban különleges fellépés lesz, Budapest Jazz Orchestra Club, a Big Band története. Kolman Gábort kérdezem, a formáció vezetőjét. Én úgy emlékszem, hogy korábban erről a sorozatról átfogólag már ejtettél pár szót, de kérlek szépen, hogy elevenítsük fel, hogy mi alapján válogattok ilyenkor.
1: Így van, egy fontos dolgot ki kell emelni, hogy tulajdonképpen ez az előadás Friedrich Károly köré koncentrál, hiszen ő az, aki meghatározza ilyenkor a műsort. Természetesen maga az a szó, hogy Big Band történet, ez túl tág, tehát el kell valahogy helyeznünk egy bizonyos időszakot. Én azt mondanám, hogy a swing vége és a mainstream közepe az a sáv, amit ez az előadás át fog ölelni, de hát természetesen pontosan ebből adódóan ennek a műfajnak a kezdeti szakaszából a legnagyobb alakok megjelenítésére törekszik majd a Budapest Jazz Orchestra.
0: Ezért is nincsen számozás, gondolom, hogy azért nem úgy merítettek, hogy teljesen kronológiai sorrend legyen.
1: Hát alapvetően négy részre osztottuk ezt az előadást, és természetesen, mint minden ilyen esetben, végtelen sok jó kompozíció van, és előadó, aki sorra kerülhetne. Ilyenkor az ember szelektál, tehát itt most erősen letettük a voksunkat a két nagy zenekar mellett, ami ugye a Duke Ellington Big Band, ami még a klasszikus zene és a jazz határán mozgott, illetve a korábbi zenekarok közül Benny Goodman lesz az, és Glenn Miller, aki még megjelenítésre kerül. Ők igazi sztárok voltak a maguk korában, tehát megkockáztatom, hogy a mai popsztárokkal vetekedő sikert tudhattak magukénak, de akárha a szerzők irányából közelítünk, ott is Louis Prima és Tommy Dorsey és rengeteg olyan komoly Big Bandre író ember neve merül majd fel, például Neil Hefti, aki a Count Basie Big Band egyik fő hangszerelője volt, és Sammy Nestico természetesen, akik miatt már eleve érdemes ezt az előadást meghallgatni.
0: Van közte felkonferálás? Tehát elmondjátok, hogy miért ez került be éppen a válogatásba?
1: Természetesen ezek az előadások, mivel Friedrich Károly egyik nagy erénye a jazz történet mély ismerete, avval is kiegészülnek, hogy a Karcsi minden szám előtt a legfontosabb gondolatokat a zenekarral és a kompozícióval kapcsolatban elmondja, vagy a híres előadóval, akihez tartozik egy-egy hangszerelés. Tehát, hogy olyan jazz történeti kulisszatitkok és összefüggések derülnek ki, és kerülnek napvilágra, ami szintén egy nagyon nagy erőssége ezeknek az előadásoknak.
0: Ő egyeztetett veled előzetesen, hogy a négy részbe körülbelül hogyan osszátok el ezeket a szerzeményeket?
1: A Karcsival mi nagyon-nagyon jó viszonyt ápolunk egymással, hiszen ő is soproni, én is soproni vagyok, és ez a gyökér, ez mindent felülír. Természetesen a viccet félretéve ilyenkor az történik, hogy ő egy bővebb listát elküld, és akkor én ezt egy picit szűkíthetem. Tehát kvázi kapok egy szabadsági fokot, hogy mi az, ami kimaradhat. Itt természetesen főleg a hangszerösszeállítást kell figyelembe venni, hiszen a korai big bandek nagyon nagy számban használtak klarinétokat, és ezt a zenekar arcára kell szabni, tehát olyanokat nem válogatunk, amit nem tudunk előadni, előkerülnek speciális hangszerek is, ez klarinét, stb., tehát mindent nem is tudunk megvalósítani. Egyrészt van ez is, másrészt meg maga a műsor tematika, hogy ez az egész valahova építkezzen, és valamilyen hangulatokat jelenítsen meg, és bizonyos dolgok semmiképpen nem maradjanak ki.
0: Amikor legutoljára beszélgettünk, akkor azt kérdeztem, hogy hogy fog elférni a Big Band. Erre most már tudsz választ adni. Az Ötvös Tíz Művelődési Háznak nem olyan nagy a színpada.
1: Igen, ez most a fenti kamarateremben van, és pontosan azzal a célzattal, hogy az mindig egy álomszerű állapot, amikor akusztikusan tudunk játszani, de ezt akármilyen teremben nem lehet megtenni, tehát nem fogunk erősítést használni csak a leges-leges legszükségesebb dolgokhoz, és nem lesz olyan módon bemikrofonozva a zenekar, ahogy egy nagy színpados koncerten ez történik, vagy egy rosszabb akusztikájú teremben. Így a Budapest Jazz Orchestra azon a hangján tud majd megszólalni, amit semmi nem változtat meg, tehát az eredeti, a zenekarra leginkább jellemző hangzásvilág lesz, amit kapunk majd ebben a teremben, és ez is egyébként egy harmadik olyan szempont, amit érdemes kiemelni ebben a koncertsorozatban.
0: Gábor, a mostani részben neked van kedvenced, akár témát, akár szerzőt tekintve?
1: Mindenképpen van. Én egy picit elfogult vagyok a Count Basie Big Band-del, mert annak idején én nagyon sokat hallgattam, de a Lil Darlin' az egy olyan szám, ami egész életemben végigkísér, vagy vezénylem, vagy játszom, és én azt gondolom, hogy az egyik legcsodálatosabb kompozíció, amit Big Bandre írtak. Illetve van egy standard, amit el fogunk játszani, és ezt megmondom őszintén, hogy ezt az aranzsot én sem ismertem. Ez is egy Count Basie előadás, és pár egy emblematikus lemezen van, de valahogy azt én nem hallgattam eleget úgy, hogy megragadjon az emlékezetemben. Az April in Paris, ez egy nagyon szeretett standard nekem, és ez egy kifejezetten zseniális előadás, ahogy itt most el fog hangozni, mármint a hangszerelés tekintetében.
0: Mielőtt rákérdeznék, hogy mi legyen az a zene, amit a hallgatóink elé tárunk, megkérdezem, hogy van-e a Budapest Jazz Orchestrának a közeljövőben olyan feladata, amit mindenképpen szeretnél említeni, illetve mikor megy tovább ez a sorozat?
1: Ez a sorozat novemberben és decemberben is folytatódik az 5-ös 10-ben. Minden kedves érdeklődőt arra kérek, hogy a Facebook oldalunkat és a weboldalunkat kísérje fokozott figyelemmel, mert most visszatérünk a budapesti koncerttermekbe. A következő koncert itt az 5-ös 10-ben Berki Tamással lesz. Berki Tamás most 80 éves, a magyarországi vokális jazz legkiemelkedőbb alakjai közül való, és hát nagy szerencsére még aktív, így egy nagyon különleges koncertre készülünk vele, illetve az 5-ös 10, mint helyszín megtisztelt minket azzal, hogy az évvégi a kerületnek szóló ingyenes koncertjüket a Budapest Jazz Orchestra adhatja majd, ez egy ízig-vérig karácsonyi program lesz, és itt Szulák Andrea lesz majd a szólista.
0: Akkor most kérdezem, hogy mi legyen a zene, amit hallgatunk a beszélgetés után?
1: Hogyha én erről a koncertről választhatok, mert ezt mi nem játsszuk, nem rögzítettük, de a Sing Sing Sing, a Benny Goodman, Louis Prima, én azt javasolnám, Sing Sing Sing.

0: Október 17-én a Jókai Klubban lép fel Hajduk Lára kvártetjével és Szakonyi Milánnal, ugyanis a Nostalgia című albumotokkal foglalkoztok. Hajduk Lárát kérdezem, méghozzá azért kérem, hogy egy picit menjünk visszább, mert tudom, hogy ezzel az albummal már többször voltatok külföldön is.
1: Igen, és nagyon büszkék vagyunk rá, hogy utaztathatjuk úgymond, mert most már azért elég sok helyre jutottunk vele, és ami a szívünk csücske volt, az a mexikói turné, ami márciusban volt, és hatalmas sikert arattunk a 4 koncertünkkel, úgyhogy azt gondolom, hogy igazán nemzetközi lett ez az anyag, és sokszínű, és pontosan emiatt voltak rá annyira kíváncsiak, de hozzáteszem, hogy mindig a magyar daloknak volt a legnagyobb sikere. Egyszerűen imádták a magyar nyelvet, és mindig megkérdezték koncert után, hogy miről szólnak ezek a dalok.
0: Ráadásul ez egy díjnyertes album is, ugye? Tehát kaptatok elismerést érte?
1: Igen, közvetlenül azután, ahogy hazaértünk, én kaptam egy hívást, hogy mi nyertük a Fonogram díjat, és az év hazai jazz albuma kategóriában lett a győztes a Nostalgia.
0: És nem sok Mexikóban voltatok vele.
1: Igen, ez egy kicsit ilyen időcsavar, hogy amikor még beszélgetünk, akkor éppen még nem, de hogy Bukarestbe fogunk most utazni, és amikor ez az adás már hallható, addigra már visszaérünk. A Magyar Jazz Napokra utazunk Bukarestbe, a Liszt intézet felkérésére, úgyhogy ott is egy jazzklubban bemutatkozik ez az anyag.
0: Azt említettem, hogy Szakonyi Milán is közreműködik az albumon. Kérlek, mondd el, hogy hány track került rá, most már nyilván bejátszottátok, tehát sok koncertet is adtatok vele, hogyan fogadja a közönség?
1: Nagyon szeretik, és többnyire azért is, mert nyilván főleg Milánnal írtuk a dalokat, vagy vele hangszereltünk át bizonyos más dalokat, mint például Johnny Mitchelltől a Both Sides Now, vagy én meghangszereltem, illetve én megzenésítettem, és Milánnal hangszereltük a Szabó Magda Hinni című versét, úgyhogy eléggé nyilván hozzám köthetőek ezek a dalok, vagy azok, amiket már nagyon régen szerettem volna lemezre venni, mint például Victoria Tolstoytól a South, és az ő szerzőtársát, Jakob Korszont meg is kértük, hogy adja kölcsön nekünk ezt a dalt, és hát amiatt már hozzám kötődnek ezek a régi dalok, ezért nagyon személyesek, és az újak is, amiket írtunk szintén. Úgy érzem, hogy egy ilyen betekintést kapnak az emberek az én és a Milán világába, de nem szeretném kihagyni ugye a zenekar többi tagját, aki pedig szintén felöltözteti ezeket a dalokat, és Cseke Gábor ebben nagy segítségünkre volt. Van olyan darab, amit együtt írtunk, vagy együtt fejeztünk be, inkább így fogalmaznám. És hát ugye Sós Márton és Richter Ambrus is nagyon szépen kicsinosítja ezeket a dalokat a saját világával, úgyhogy igazából nem csak belőlem vagy belőlünk kapnak ízelítőt az emberek, és a mi világunkból, gondolatainkból, hanem így ezáltal a többiek világából is, úgyhogy ez egy ilyen, nem tudom, valahogy úgy érzem, hogy ez most egy nagyon szerencsés együttállás, ez az ötös.
0: És azóta is dolgoztok tovább. Vannak új szerzemények?
1: Igen, vannak, és egyébként a Milánnal mi most már a 10. éve, hogy együtt alkotunk, énekelünk, úgyhogy ennek lesz egy jubileumi koncertje is majd november 28-án a Pannonia stúdióban, ami egy különleges helyszín, ugyanis gyermekkorunk nagy meséi, épp a most 40 éves macskafogó is ott készült el, úgyhogy mi nagyon szeretjük ezt a helyet, és a Nostalgia című lemez is ott készült egyébként, és innen jött az ötlet, hogy ott tartsunk egy koncertet, ahova nagyon ritkán jut be közönség, úgyhogy ez egy nagyon különleges alkalom. Nem csak emiatt, de amiatt is szeretünk a Milánnal így együtt alkotni, mert ez egy nagyon különleges, kicsit hobbi is nekünk, hogy olyankor, mert mi egész nap szinte együtt vagyunk, vállalkozóként otthonról dolgozunk, és olyankor, amikor zenélünk, akkor egy kicsit kiszakadunk a mindennapokból, és így lehet varázsolni. Úgyhogy mi nagyon szeretjük ezt a közös alkotást, és hát az adventet sem hagyjuk ki, mert mindig szeretik az emberek, ha megyünk karácsony környékén, és megajándékozzuk őket koncertekkel, úgyhogy majd adventi dátumokra is lehet számítani.
0: És fölvillantottad már, hogy lesz a Pannonia Filmstúdióban ez a különleges 10 éves koncert, erre azért még egy picit várni kell?
1: Erre még egy kicsit igen, az november végén lesz, és utána következik majd nyilván az első adventi vasárnaptól az adventi turné, úgyhogy még előtte egyébként lesz egy Nostalgia is novemberben, hogyha valaki most nem tudná eljönni a Jókai Klubba, akkor az Erzsébet-ligeti színházban is találkozhatunk novemberben.
0: Tehát még egyszer október 17-e, Jókai Klub, és 19 óra a koncert kezdet.
1: Így van.
0: Arra kérlek, Klára, hogy mondj egy számot, amit választasz, hogy akár a lemezről, hát az újak közül még nem fogsz tudni mondani.
1: A legeslegújabbak közül még nem, meg egyébként nem is tudom, hogy ebből idén mi kerül majd nyilvánosságra, mert azért most éppen van elég bőséggel, mert a nosztalgia is még úgy érzem, hogy még ma is van, aki rácsodálkozik, hogy ez milyen új és milyen jó dalok vannak rajta, úgyhogy tavaly jelent meg, úgyhogy igazából ez úgy látom, hogy a socialben még így pörög. Szóval én inkább a nosztalgiáról mondanék akkor egy olyan dalt, amit a Milánnal írtunk, legyen mondjuk a Timeless.

0: Szeptember végén indult a Budapest Music Centerben a Modern Art Orchestra teljes apparátusát mozgató őszi koncertsorozata Mao Meets the Masters címmel. Ebben a zenekarhoz szorosan kötődő alkotók egy-egy meghatározó nemzetközi mestervilágával lépnek párbeszédbe, akkor a formáció vezetője Fekete Kovács Kornél Bob Brookmeyer kompozícióival állította párba az övéit. Most Szabó Illés gitáros Pat Metheny-t választotta, mint ikont. Brookmeyerről elmondható, hogy a big band és alapvetően a nagyzenekari hangszerelés anyanyelve volt. Mi a helyzet Metheny-vel? Itt jössz képbe te? Kérdezem Szabó Illést. A Magyar Jazz Szövetség 2021-es big band zeneszerző versenyének győztese vagy.
1: Alapvetően szerintem azért a Metheny zenéjére nagyon jellemző a elég komoly megkomponáltság, nagyon sok rétegű zene, eléggé monumentális is sokszor, szóval annyira nem áll távol a big band zenétől, mint elsőre akár tűnne. Úgyhogy nagyon jól és könnyen átültethető. Nyilván nem a teljes repertoár, de vannak bizonyos darabok, amik nagyon jól működnek ilyen szempontból. Igazából én ezen a zenén keresztül tulajdonképpen kezdtem el megtanulni a big band hangszerelést, még 2016-ban vagy 2017-ben álltam neki ennek, és pont az első hangszereléseimet már a Mao játszotta, mert volt 2018-ban egy Metheny életmű koncertjük, és akkor ott már talán 3 vagy 4 hangszerelésemet eljátszották. Szóval igazából ez a bázis már megvolt, és akkor erre tudtunk most építeni.
0: Illés, segíts nekünk, ez most mit jelent, hogy a te szerzeményeid szólalnak meg és Metheny általad készített nagyzenekari változatai?
1: Igen, 3-3 megoszlásban, 3 Metheny kompozíció, big band átirata és 3 saját számom, amit ezekkel kvázi párba állítottam, vagy amin olyan hatások érezhetőek, vagy az a zenei világ, ami ezzel együtt működik.
0: Talán azzal kellett volna kezdenem, hogy mit jelent neked Metheny, az ő munkássága, miért őt választottad?
1: Részben emiatt, amit már korábban elmondtam, tehát, hogy én ezzel már korábban foglalkoztam. Hozzátartozik az, hogy amikor ezeket a hangszereléseket elkezdtem írni, elkezdtem egyáltalán big band hangszerelésekkel foglalkozni, akkor éppen egy elég súlyos egészségi és mindenfajta mélyponton voltam, és ez kicsit ilyen terápia jellegű volt nekem ez az egész, és kerestem valami olyan zenét, ami arra emlékeztetett, amikor még a zene az nem versengés volt, meg nem kötelesség, meg nem megélhetés, meg ilyesmi, és egyszerűen nagyon természetesen jöttek ezek a dalok. Egyébként elég sokat gondolkoztam ezen, mert ugye nyilván már a Kornél is föltette ezt a kérdést, meg én magamtól is gondolkoztam ezen, hogy miért, és az is benne van ebben az egészben, erre csak most jöttem rá, hogy az egyike az utolsó olyan zenéknek, amiket még mondhatni így analóg módon ismertem meg, vagy barátokon keresztül, szóval nem valami algoritmus hozta elém, hanem egy barátom a kezemben nyomott egy lemezt, hogy ezt hallgass meg, és ez mennyire jó zene, és igazából arról a 3 lemezről válogattam, amit még 17 vagy 18 éves koromban így tulajdonképpen elég sűrű egymás utánban megismertem. Tehát az első a Road to You című koncertlemez, ez volt az első, amit egy barátomtól kaptam, és utána pedig a Gödöllői Könyvtárba találtam még 2 lemezt. Az egyik a 99-2000 című trió lemez, és aztán a Speaking of Now című lemez, ami Richard Bonával közös.
0: Részint meg is válaszoltad a következő kérdésemet, mert Metheny munkásságáról elmondható, hogy nagyon sok színű. Tehát azon kívül, hogy a lírai dallamosság az jellemző rá, de a groove központú gondolkodás is, hogy mi alapján választottad ezeket a felvételeket, és akkor most már csak arra kell rákérdeznem, hogy hogyan szűkítetted konkrétan az adott lemezekről a témacímeket.
1: Hát igazából ez volt a legnehezebb az egészben, mert amúgy sajlamos vagyok erre, hogy túltermelés és utána szelektálás, de itt nagyon-nagyon nehéz volt szelektálni, mert annyi sok jó zene van, meg sok jó lemez van, úgyhogy én egyszerűen ezt a 3 lemezt választottam, ami nekem az első is legerősebb hatás volt. A Road to You-ról a Have You Heard című szám, ami ugye a nyitó száma a lemeznek, tehát tulajdonképpen ez volt az első szám, amit tőle hallottam. A 99-2000 lemez az ugye az egy trió lemez, inkább mainstream jazz, swing alapú számok nagyrészt, és erről választottam egyet. A What Do You Want című számot, ami egy rhythm change, ugye, ami a blues mellett a jazznek az egyik legtöbbet használt formája. És aztán a harmadik, az pedig a On Her Way című szám a Speaking of Now című lemezről, amit Richard Bona énekel. Arról nem tudok mit mondani, tehát az egyszerűen annyira szép zene, hogy muszáj volt. Szóval azaz a szám, vagy azaz a hangszerelés, amit kifejezetten erre az alkalomra írtam.
0: engedsz bennünket egy picit a kulisszák mögé? Hogy te, amikor hallgattad a Metheny-nek a kompozícióit, és tudtad, hogy mondjuk erre készülsz, akkor eleve könnyen adja magát neked az, hogy a szólamokat a fejedben összeragd, vagy mi alapján csinálod a big bandes hangszerelést?
1: Számfüggő, tehát ketté választanám a Metheny Groupot és a Trio részét. A Metheny Groupnál eléggé adja magát, tehát ahogy ezt korábban is mondtam, nagyon sok réteg

0: Tehát jól felvettek, ezt is szeretném kihangsúlyozni, tehát nagyon jó arányban van minden, hogy nagyon adja magát. Tulajdonképpen a hangszíneket kell megtalálni a Big Bandben, hogy mi az, ami igazán hasonlít arra, ami a felvételben van. Szóval én nem akartam ezt ilyen nagyon egyéni irányba elvinni, egyszerűen csak szerettem volna minél inkább visszaadni azt, amit én hallottam a felvételeken. Tehát nyilván akkor van egy nagyon erős személyes filter, tehát hogy én szelektálom azokat a dolgokat, amiket én fontosnak és értékesnek hallok ebben a zenében, de nagyrészt azért igyekeztem az eredetiből minél többet megtartani. A trió felvétel az meg nyilván más, sokkal többet enged meg zeneileg, mivel ott egy bőgő, dob, gitár trióról van szó, tehát ott jobban elszabadíthattam a fantáziámat, és többet megengedhettem magamnak.
1: És hogyan választottad hozzá a te saját szerzeményeidet?
0: Hát tulajdonképpen arra jöttem közben rá, hogy szinte bármelyik szerzeményem lehetett volna ebben az egészben szereplő, mert annyira erős rám ez a hatás, hogy minden zenémben egy kicsit benne van. Szóval a Big Band szerzeményeimnek a nagy része az tulajdonképpen gitáron íródik eleve, tehát ezzel már van egy nagyon erős rokonság. Formában is sok szerzeményem hasonló, harmónia világban is, úgyhogy nem volt tulajdonképpen nehéz találni három olyan számot, ami ebbe a világba illeszkedik. Igazából több lett volna, de nyilván szorítkozni kellett erre a háromra. Igyekeztem úgy összeválogatni őket, hogy azért hangulatában különböző számok legyenek, és tulajdonképpen két számot igazából kifejezetten erre az alkalomra írtam. Tehát van egy, ami korábbi volt, és kicsit átalakítottam erre az alkalomra, és kettő van, ami kifejezetten erre az alkalomra íródott.
1: Megnevezed őket?
0: Igen, a Blossom című szám az egy régebbi szerzemény, és két új, az egyik a Time Thieves című szám, ami egy kicsit ez az ilyen Midwest Americana metenire emlékeztető hangulatú szám, a másik pedig egy Akik tudják magyar címmel ellátott szerzemény.
1: Mit válasszunk, mit mutassunk a hallgatóknak? Metanitől választanál valamit, bár ugye nem ebben a köntösben szólalna meg, hogyha tőle választasz, vagy inkább most a saját szerzeményeid közül mondasz egyet?
0: Saját szerzeményeim közül mondok egyet, egy egészen friss felvétel, az egyik erre az alkalomra írt számból már készült egy nagyon szép kombó felvétel. Egy elég fontos projekt most, amiben benne vagyok, a Lowland nevű zenekar, és ezzel a zenekarral már felvettük ezt a számot. Ráadásul a MAU egyik szólistája, Ávéd János játszik ebben a zenekarban, és ő játssza a szaxofon szólót. Szóval akik esetleg hallják ezt az adást, és utána eljönnek a koncertre, akkor össze tudják hasonlítani, hogy szól ennek a kis és a nagy zenekari verziója.

műsorunk végén egyéb koncertekről, a Jéderman kávézóban pénteken a Gáspár Károly trió játszik, szombaton pedig a Coltrane Legacy. A Tóth Viktor Skylark Metropolitant a BMC Opus Jazz Klubjában várják pénteken. Az Andy Shepherd trió a Világsztárok a Budapest Jazz Klubban sorozat keretén belül érkezik szombaton, és jövő hét kedden a Kamarazene tanszék és a Jazz tanszék közös koncertje lesz a Zeneakadémia Solti termében.

0: A Jazz Mozaik végén munkatársam Weisz Gábor nevében is búcsúzom, elhangzott műsorunk meghallgatható újra a mediaclick.hu oldalon. A szerkesztőt, Fellegi Lénártot hallották.
1: Bartók Rádió. Több mint klasszikus. Huszonhárom óra 55 perc. Híreink következnek.
2: Uniós csúcs találkozó kezdődik holnap Brüsszelben. Kiállítás nyílt Nádas Péter emlékére. Folytatódik a napos, hűvös idő. Jó estét kívánok! A hírszerkesztő Naményi Krisztina, a mikrofonnál Polyák Adrien. A kormány azon fog dolgozni, hogy Magyarország külön uniós forrásokat kapjon a határkerítés és a határvédelem megerősítéséhez, jelentette ki a miniszterelnök Brüsszelben. Magyar Péter a holnap kezdődő uniós csúcs találkozó előtt magyar újságíróknak nyilatkozva hangsúlyozta, a Tisza kormány tovább erősíti az európai külső határokat, egyben Magyarország határainak védelmét. Több mint 92 milliárd forint pénzügyi támogatáshoz jut Magyarország, miután lezárultak a tárgyalások a norvég alappal. Ezt Orbán Anita külügyminiszter jelentette be a Facebook oldalán. A Norvégia, valamint Izland és Liechtenstein által finanszírozott program 15 uniós tagállam gazdasági és társadalmi felzárkózását támogatja. Az Erzsébetvárosi önkormányzat nem utalja át a szolidaritási hozzájárulás következő részletét, közölte a 7. kerület polgármestere. Niedermüller Péter szerint a Fidesz által az önkormányzatokra kiszabott szolidaritási hozzájárulás egy büntető adó. A polgármester szerint, ha inkasszóra kerül sor, jogi útra terelik az ügyet. Kiállítás nyílt Nádas Péter, Kossuth és József Attila díjas író, drámaíró, esszéista emlékére a Petőfi Irodalmi Múzeumban. A Könnyű árnyai című kamara kiállítás az életműbe enged betekintést az írói és fotográfusi pálya párhuzamos történeteinek felelevenítésével. Lezárják a főváros 18. kerületének egy részét egy második világháborús bomba hatástalanítása miatt vasárnap. A korlátozások érintik az Üllői út forgalmát is. Egy hete az Üllői úton egy építkezés során egy második világháborús szovjet romboló bomba került elő, amit nem lehet biztonságosan elszállítani, ezért a helyszínen kell hatástalanítani. A műveletet vasárnap a délelőtti órákra tervezik, ezért a szerkezet 200 méteres körzetét lezárják és kiürítik. Az időjárásról. Éjszaka átmenetileg többfelé beborul az ég, majd holnap az ország nagy részén több órás napsütés valószínű. Északkeleten, keleten gyenge eső előfordulhat. A szél megélénkül, éjszaka 2-7, napközben 13-19 fok várható.
1: Híreket hallottak. Azoknak a kedves hallgatóinknak, akik velünk tartanak, Notturno címmel klasszikus zenei összeállítást sugárzunk reggel 6 óráig Németi Attila műsor vezetésével. Azoktól pedig, akik pihenni térnek, a szózat hangjaival búcsúzunk.

Tisztelettel köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink, Németh Attilát hallják, munkatársaim Katona Márta és Szabó Péter. Antonin Dvorzsákról már többször elmondtuk, hogy köztudott, hogy egy nagyon különleges hobbija volt, ha csak tehette, a pálya udvarok környékén sétált, és mindent feljegyzett, főleg ami a mozdonyokkal kapcsolatos volt. Betéve tudta persze a menetrendeket is, nem egyszer ment haza színporosan, koszosan, de ez egyébként őt nem zavarta, mert fütyült a külvilág véleményére, nem sokat törődött másokkal. Evdur szláv táncát hallgatjuk meg a notturno elején, előadja James Anagnuson és Leslie Kinton.

Dvořák F-dur szláv táncát James Ennegnusson és Leslie Kinton játszotta. Amikor Dvořák elutazott Amerikába, első dolga volt, hogy kimenjen a főpályaudvarra, de csalódás érte, mert a központi pályaudvarra ott csak azt engedték be, akinek jegye volt, tehát nem lehetett lődörögni és vonatokat nézegetni. Most hallgassuk meg Mozart D-dur kürtversenyét.

Mozart D-dur kürtversenyét Premisl Vojta és a Lengyel Rádió zenekar adta elő. Ez a mű is Ignác Lightgébnek készült, aki remek kürtös volt, a zeneszerző jó barátja, és egy sajtkereskedést vezetett, ebből próbált megélni a kürtözés mellett. Most Jacques Gallo cím-moll Land darabjait halljuk.

Jacques Gallo C-moll lant darabjait Konrad Junkénnel játszotta. Francesco Durante Ezdur koncertójával folytatjuk a zenélést. Ez a komponista a nápolyi iskola igen jelentékeny mestere volt, Dél-Itália muzsikusa, Alessandro Scarlatti tanítványaként kedvelte meg a zenét, és lett karmester.

Francesco Durante Ezdur koncertóját a kölni koncertó előadásában hallottuk. Durante a műveiben a legmerészebb harmóniai kísérletektől sem riadt vissza, egyébként apja szövőmunkás volt, emellett sekrestyés és énekes. Most Edvard Grieg opusz 72-es norvég népi táncainak részleteit játssza Howard Gimsen.

Grieg norvég népi táncait Howard Gims előadásában hallottuk. Gustav Holst Szentpálszfittje következik Claude Ripas átdolgozásában. Ez a mű 1913-ban készült, és Holst talán legismertebb tanítványainak szánt műve, amit egy diák zenekar számára készített.

Gustav Holst Saint-Pas szvitjét Claude Ripas átdolgozásában az Hexagon együttes adta elő. Ez a szvit könnyen érthető, nagyszerű zene. Ray Vaughan Williams és Holst egyébként mindig megmutatták, eljátszották egymásnak a készülő műveket, és kikérték a másik bírálatát. Jean-Joseph de Monnoville motettája következik.

Dominus regnavit. Jean-Joseph Mondon Ville motettáját en Monoisius Matthew White, Colin Ainsworth és a Tafel Music adta elő. Ez a zeneszerző egy karácsonyi ajándék volt szülei számára, hiszen december 25-én látta meg a napvilágot 1711-ben. Smetana Gémol trióját halljuk.

Begyi Smetana Gémol trióját a Térosz trió adta elő. Az 1685-ös esztendő igen gazdag volt, ekkor született Alessandro Scarlatti, Handel és Johann Sebastian Bach. Közülük most Handel Alcina című operájából következnek részletek. A CBC Vancouveri zenekarát Monica Haggett vezényli.

Handel Alcina című operájának részleteit a CBC Vancouveri zenekar adta elő, vezényelt Monica Haggett. Az Alcinát 1735-ben 18-szor játszották az évad végéig, aztán Handel átírta rövidebbre a művet, és a táncokat kihagyta egyébként, a baletteket mindig cserélgette a zeneszerző az operáiban. 2 óra van.